Rádió Antrit. FM 105.1. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

nőm, kinek az idő fontos. Hajnal, hajnalka drága, fene se kérte, hogy bújja ágyba, hogy indulj újra. Ez a szokott szakadt durva film, a Dejavű nevű revű, cinema veríték.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
2: Elkezdték helyreállítani a normális hétköznapokat, jelentette ki a miniszterelnök. Megkezdődött a Tisza virágzás, a kérészrajzás. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Elkezdtük helyreállítani a békét, a normális hétköznapokat és az emberséget, amire olyan nagy szüksége volt és van ennek az országnak. Jelentette ki Magyar Péter miniszterelnök kedden napirendelőt az országgyűlésben. A nap folyamán tárgyalandó két törvényjavaslatról szólva a kormányfő hangsúlyozta, a szuverenitás védelmi hivatal, amelynek megszüntetése szerepel a törvényhozás napirendjén, a magyar történelem egyik legszebb szavát bitorolta a nevében. A gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok visszaszorításáról és a gazdasági reklámok településképi illeszkedésének biztosításáról szóló előterjesztés kapcsán azt emelte ki, hogy az elmúlt években rémisztőnek beállított ellenségek egyre elborzasztóbb fenyegetések lepték el az online és a köztereket, felbecsülhetetlen anyagi, erkölcsi, lelki kárt okozva a nemzetnek. A kormánytagok közül Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter rendelkezik a legnagyobb megtakarítással értékpapírban és részvényekben. Több ingatlanja van. Budapest második kerületében egy több mint 1000 négyzetméteres beépítetlen terület, Balatongyörökön egy bontandó ház és egy 2200 négyzetméteres kert, valamint a spanyolországi Malagában egy 340 négyzetméteres üdülő részbeni tulajdonosa. Nagy értékű gépkocsiként egy 2013-ban vásárolt Maserati Gran Turismo-t és egy 2023-ban szerzett Teslát tüntetett fel. Megkezdődött a Tisza virágzása. A jogszabályok értelmében tilos a védett kérészek élő vagy elhullott példányainak gyűjtése, befogása, elpusztítása, valamint a rajzás szándékos megzavarása. A jogsértők szabálysértési vagy akár büntető eljárásra is számíthatnak, közölte a Jásznagykun-Szolnok vármegyei rendőrfőkapitányság a polisz.hu oldalon. A közlemény szerint a Tisza virág védett rovarfaj. A nagyméretű kérész életének jelentős részét akár 3 évet is lárvaként tölti a folyó medrében, majd egyetlen napra emelkedik a víz felszínére, hogy párosodjon és biztosítsa a faj fennmaradását. Jogerősen 15 év fegyházbüntetéssel sújtotta a pécsi ítélőtábla kedden azt a férfit, aki brutális módon végzett feleségével egy somogyi faluban tavaly májusban, tájékoztatta a táblabíróság az MTI-t. A pécsi ítélőtábla közleményében azt írta, a férfi és felesége rendszeresen italoztak, gyakoriak voltak köztük a veszekedések, többször kölcsönösen bántalmazták is egymást. Tavaly május 6-án már a délelőtti órákban italoztak és veszekedni kezdtek. A vita hevében a nő megütötte a férfit, majd kiment az udvarra. A vádlott követte és megütötte.

0: megölte a feleségét. Az ereső nőt a férfi megrúgta, megtaposta, egy csákány fejjel és egy késsel bántalmazta, majd autóval elmenekült. A nő a helyszínen belehalt sérüléseivel.
1: Rádió Antrit időjárás.
0: Csütörtökön több órára kisüt a nap a változó mennyiségű gomoly és fátyolfelhők mellett. Délután már inkább csak a déli határ közelében lehet helyenként kisebb csapadék. Az északnyugati szél sokfelé megerősödhet, néhol akár viharossá is fokozódhat. A hőmérséklet hajnalban 10 és 19, de délután már 22 és 27 fok között alakul.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Az Antrit reggel támogatója az Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban. www.ergonom.hu.
1: Rádió Antrit FM 105.1.
4: Szép jó reggelt, ez az Antrit reggel, 6 óra múlt már 4 perccel, itt vagyunk június 11-én, csütörtökön, én Vörös Levente vagyok, és igen, kispéntek van, több van mögöttünk, mint előttünk, jó ezt már kimondani, most viszont nem ezzel foglalkozunk, hanem a mai napunkkal, mert hogy időjárás tekintetében 12 fokot mérnek, és jól sejti, ez valóban elég hideg, legalábbis az eddigiekhez képest, éjszaka esett is, úgyhogy ezt is érezni, de azért 22 Celsius lehet majd délután 1 óra körül a hőmérséklet, eleinte még tiszta lesz az ég, délután 3-tól pedig majd felhőkre és esőre is készülni kell. Egyelőre viszont most ennyit az időjárásunkról, mindjárt megkezdjük a születésnaposok, névnaposok ünneplését, előtt aztán hírezünk, és előbb viszont még a Jonas Blue énekel, ez a Mama, jó reggelt!
1: Ez az Antrit reggel,
5: a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
1: Igazi zenei változatosság, hogy jobban induljon a

0: jó reggelt, ez az Antrit reggel, 6 óra 11 a pontos időnk, és akkor, ahogy ígértem, gyorsan ránézünk a hírekre, erről viszont még egy pár szót az időjárásunkról, mert hogy egy kis szél is lehet a mai napon, de inkább majd az esőre érdemes számítani, ez 15 órától tehát, úgyhogy ha már reggel készülődik, akkor mindenképpen rakjon el egy kisebb esernyőt a táskába, ezzel is megkönnyítve a délutáni dolgát, és hazafele talán nem fog elázni. Ezen kívül nyári ruhát javasol az időkép, de hát úgy öltözködjön, hogy durván ilyen 11 óra környékén lesz majd 20 fok, tehát lehet, hogy a rövid nadrág és a póló még annyira nem indokolt, inkább vissza a pulcsihoz, hosszú nadrághoz, én is ilyen kombóban érkeztem, úgyhogy az egészen elviselhető. A pollen jelentés szempontjából a gombák vannak most éppen magas spóra számmal a levegőben, a csalánfélék és a pázsitfű félék pedig közepesen, ezekre érdemes tehát figyelni, ha valamilyen tüneteket tapasztal magán, akkor természetesen forduljon orvosához, és akkor ő tud segíteni. Van fölöttünk egy átvonuló front, pontosabban a hát oldalára kerülünk ennek, úgyhogy hidegfronti tünetekre készülhetnek a frontérzékenyek, hasi és izomgörcsök jelentkezhetnek, illetve görcsös fejfájás is kialakulhat, emellett keringési problémák és rosszullét is felléphet, ha pedig egy kicsit felerősödik a szél, akkor az tovább fokozhatja a fejfájásos panaszokat, a nyugtalanságot, frusztráltságot és ingerlékenységet is előidézheti. Ezen kívül az UV-sugárzásra érdemes majd készülni dél környéken, amikor még sütni fog a nap, nem fog esni, hát most azért felhős az ég, úgyhogy egyelőre nyilván erre nem kell számítani, és természetesen az is fontos, hogy erősítsük immunrendszerünket szezonális gyümölcsök, zöldségek bevitelével, illetve a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére is figyelni kell. No, ennyit az időjárásunkról, zakatoljunk tovább a hírekhez, nagyvilágból először, illetve országunkat is érintő hírekről, mégpedig bejelentették, hogy Kijev szerint közel van Zelenszky és Magyar Péter találkozója. Az ukrán elnök és a magyar miniszterelnök nagy valószínűséggel találkozni fog. Ezt egyébként még Magyar Péter is felvetette korábban az ukrán Beregszászon, ami igazából egy elég nagy magyar lakta település. Szimbolikusan találkoznak tehát ott, célként pedig a kárpátaljai magyarok helyzetének javítását nevezte meg a magyar miniszterelnök, és most az ukrán külügyi szóvivő azt mondta a kijevi sajtótájékoztatóján, hogy még nem tudja pontosan megmondani a dátumot, de egyébként a találkozó a közeljövőben létrejöhet, és a kétoldalú kapcsolatok normalizálása a napirend. Aztán itt egy kicsit Szekszárd, mert hogy mozgás éjszakája lesz itt Szekszárdon nálunk, június 12-én, azaz holnap pénteken kerül megrendezésre, ahol több mint 20 sportágat lehet kipróbálni, de inkább mondja el az egyik szervező sajtóreferense a Szekszárdi Sportközpontnak, Kis Albert, hogy miről is szól ez.
1: A Szekszárdi Sportközpont tavalyi évhez hasonlóan idén is csatlakozott az Aktív Magyarország által meghirdetett programhoz, a mozgás éjszakájához, amelyre idén június 12-én kerül sor. Délután 6 órától éjfélig lesznek elérhetőek a sportközpontban a különböző sportágakhoz fűzött programok. Több mint 20 sportágat lehet kipróbálni ezen az éjszakán. Kispályás foci bajnokságra előnevezni kell, de azon kívül az összes sportág szabadon elérhető a streetballtól, a skatepark kipróbáltó, gyalogtúra, asztali tenisz, futás, darts, e-sport, petang, sakk, taekwondo, hagyományőrzés, a Tolnai Turán Egyesületnek köszönhetően a szabjavívás, az ökölvívó termünk nyitva van, ökölvívó szakosztályunk által lehet ott is megismerkedni ezzel a sportággal. Ijászat lesz, legfőbb programjaink közé tartozik a fitness, amelyben nagyon sokféle mozgásformát lehet kipróbálni. Lesz egy kerékpártúránk, gyalogtúránk, tekbólozni is lehet, és még a távirányítós autós spurkerék egyesület is jelen lesz. A kísérő programjaink rendőrség, tűzoltóság és a katonaság lesz jelen, ahol meg lehet ismerkedni különböző eszközökkel, a tevékenységükkel. Ezen kívül, aki ismeri a GeoGo alkalmazást, ezen az éjszak szabad edzés üzemmódban, beállításban bármilyen sporttevékenység végzésével gyűjthet pontokat a GeoGo alkalmazáson belül, amelyeket majd később felhasználhat. A mozgás éjszakájához kapcsolódóan azt megköszönjük, ki a mozgáséjszakája.hu-n regisztrál a rendezvényre Szekszárd város megjelölésével, a regisztrálókat ajándékcsomaggal várjuk.
0: No, hát igen, elég sok minden ki lehet próbálni, és még ajándékcsomagot is lehet szerezni, hogyha regisztrációval érkezik. Egyébként még egy közérdekű közlemény, méghozzá az, hogy június elején az Aliszka utcában találtak egy bifokális szemüveget, fekete keret, sárga ilyen berakásokkal. Ha esetleg az öné vagy ismer valakit, aki elhagyta a szemüvegét, nyilván nem egy olcsó mulatság, úgyhogy érdemes utána menni ennek, akkor mindenképpen csörögjön nekünk a 74-444-444-es számon, vagy dobjon egy SMS Viber üzenetet a 30-as 944-44-re, és megpróbáljuk összekötni természetesen a megtalálóval. No, hát ennyit akkor a hírekről nagy vonalakban, megyünk tovább, és névnapozunk egyet mindjárt, elő viszont még zenélünk, maradjon velünk!
2: Antrit reggel!

0: Jó reggelt, ez az Antrit reggel, 6 óra 23-at írunk, itt vagyunk az év 162. napján, még 203-mal a vége előtt, amikor is a Barnabásokat köszöntöm, mert hogy ők ünnepelnek ma. Egyébként a Barnabás arámi héber eredetű férfi név, bibliai jelentése a vigasztalás fia, az utólag lehetséges eredetei között több változat is él, vagy a Jeruzsálem melletti Nob helységre utal, vagyis Nobi fiú, vagy a Nabu nevű apára utal, vagyis Nabu fia, de egy Nébó nevű istenségre is utalhat, vagyis Nébó fia. No, hát igen, mindenkinek a fia. Régi alakváltozata egyébként a Ballabás. De vannak még egy páran, akiket ünneplünk. Barangó, Amábel, Balló, Barabás, Barna, Eta, Etelka, Mábel, Mabella, Paula, Pauletta, Paulin, Rexana, Roxán, Roxana, Rosalinda, Tulipán és Vasília is. Hát számukra is sok-sok boldogságot kívánunk. Köszöntjük mindjárt a névnaposaink, utána a születésnaposainkat is. Elő viszont még egy fiatal énekes zeneszerző énekem, Kamrád és a Be Mine. Jó reggelt!
1: Ez a Szantrit reggel!

0: jó reggelt, pillanatokon belül itt a fél hét az Antrit reggelben, pedig már a születésnaposokat köszöntöm, mert hogy vannak egy páran, Jackie Stewart például, skót autóversenyző, a Formula 1 háromszoros világbajnoka, Hugh Laurie angol színész, avagy máshogyan Dr. House, ha így jobban ismeri, de ma született Karácsony Gergely magyar politológus, egyetemi oktató, Budapest főpolgármestere, és Szuper Levente magyar jégkorongozó kapus, ugye a válogatottban is képviselte hazánkat. No, hát voltak egy páran, nem sokan ugyan, de nekik kívánunk ma sok boldogságot.
1: Happy birthday!
0: És természetesen küldjük majd nekik a legjobb dalokat is, természetesen ezekkel is folytatjuk, meg a kalendáriumot is bekészítem, ne menjen sehová.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám!
4: Ha sokat stresszelsz, ha szeretnél jobban teljesíteni, ha hiányzik a mozgás a mindennapjaidból, találd meg az egyensúlyt az Energy Fitness edzőtermekben. Felkészült trénerek, professzionális kondigépek és kiváló parkolási lehetőség Szekszárdon, az Ebreskert utca 2-ben és a Munkácsi utca 25 szám alatt. A családias hangulatú edzőtermeink 024-ben várnak téged. Hívj, ha az Energy Fitnessben edzenél. Plusz 36 30 883 83 51.
5: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7.30-tól 16 óráig. Szombatonként 11.30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier csavar és zárszaküzlet Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004 www.ibvier.hu.
6: Ha szombat, akkor svédasztalos ebéd a Pizzamában. Már 4950 forinttól. Kínálatunkban 20 féle főételből, pizzákból, salátákból és desszertekből választhatsz. Vállaljuk zárt körű rendezvények, családi, baráti és céges találkozók szervezését, akár svédasztalos kiszolgálással is. Kedvezményes előfoglalás a 74-444-555-ös telefonszámon. Pizzama. Nem csak pizza, nem csak ma.
7: Készen állsz Szekszárd legnagyobb sportbuliára? Június 12-én este 6 órától megelevenedik a Szekszárdi Sportközpont. Ez a mozgás éjszakája az Aktív Magyarország támogatásával. Több mint 20 sportág, izgalmas kísérőprogramok és rengeteg élmény vár egészen éjfélig. Hozd a formád, a családot, a barátaidat, és mutassuk meg együtt, hogy Szekszárd egy igazán sportos város. A részvétel ingyenes, ráadásul a regisztrálók ajándékot is kapnak. Regisztrálj a mozgáséjszakája.hu oldalon Szekszárd város megjelölésével. És ha éjfélkor még marad benned energia, a játékidő hosszabbításba fordul. Vár a harmadik térfél retro diszkó, ahol a legnagyobb slágerek gondoskodnak arról, hogy a mozgás éjszakája igazán emlékezetes legyen. Június 12-e, mozgás éjszakája, Szekszárdi Sportközpont. Mozdulj ki, sportolj és buliz velünk!
2: Ennyi volt a reklám! Ez az Antrit reggel.
8: What up? It's your boy TQ, still keeping it gangsta around the world. With my girl Sarah.

0: West Coast. Jó reggelt, ez az Antrit reggel, itt vagyunk, kemény 8 perccel, 3:47 előtt, június 11-e csütörtök van, és nézzük meg, hogy akkor mi történt a kalendárium szerint ezen a napon a világtörténelem folyamán. Nem sok van, 1798-ban Napóleon bevonult, elfoglalta Málta szigetét, aztán 1911-be ugrunk, amikor is megalakult a Kecskeméti Munkás Testedző Egyesület, a mai Kecskeméti TE, és végül 1982, amikor is bemutatták, Steven Spielberg rendezte E.T. a Földön kívüli című amerikai sci-fi filmet. No, hát ezek voltak az említésre méltó események, nem volt belőlük sok, de azért mégiscsak jutott mára valami. Ez minden, úgyhogy zakatolunk is tovább, dalolunk egyet, aztán természetesen ránézünk a sporthírekre, meg egy kicsit frissítünk az időjáráson is. Ne menjen sehova, jó reggelt!
1: Antrit reggel!

Jó reggelt, ez az Antrit reggel, 18 perccel vagyunk 7 óra előtt, és akkor gyorsan, ahogy ígértem, rákukkantunk még az időjárásra. Hoppá, hoppá, szakadozik a felhőzet, már talán egy kis fényt is látok, de azért még eléggé szürkeség van odakint, úgyhogy vigyázzon magára, hogyha esetleg menne ma valahova, akkor mindenképpen rakjon el egy esernyőt a táskába, mert bizony szükség lehet rá, főként a délután folyamán írja egyébként az időkép az esőt, úgyhogy akkor, de lehet, hogy már előbb is. A szél feltámad, ezt írják, egyébként pedig 12-13 fokot mérnek a hőmérők, 20-22 lehet a maximum, úgyhogy még viszonylag kicsit rétegesebben érdemes öltözködni, annak ellenére, hogy nyári ruhát ír az időkép nekünk. No, de ennyit az időjárásunkról, menjünk át egy kicsit sportolni, talán a vízilabda a legfontosabb, mert hogy a Ferencváros női csapata elődöntött játszott a Bajnokok Ligája playoffjában, ahol 11-11-es döntetlen után 15-14 arányban büntetőkkel jutottak a döntőbe, ahol a görög Olimpiákosszal játszanak majd. Teniszben pedig ugye volt egy félbeszakadt mérkőzésünk, Fucsovics Mártonnak jött ki jobban a lépés a szünet után, ugyanis megfordította a meccset lengyel ellenfel ellen, és 2-1-re győzni tudott. Udvardi Pannával pedig hasonló a helyzet, csak ott 1-1-nél szakadt félbe a meccs Hertogenboschban, és hogy mikor folytatódik, arra sajnos nem találtam információt. Na ez minden egyelőre, ami az időjárást, illetve a sportot érinti, és megyünk tovább horoszkópozni, és természetesen nem maradhat ki a mai horoszkópunk, úgyhogy az ikrekkel kezdünk majd, hisz az ő havukba vagyunk, de előbb még zenélünk egyet, ne menjen sehova. Yeah! Antrit reggel!

A Verdákból ismerős dallamokkal jó reggelt, itt az Antriton, 12 perc múlva már 7 óránál járunk, június 11-et csütörtök van, és ahogy ígértem, nekivágunk a horoszkópunknak, megnézzük, mit jósol ma önnek a csillagjegye. Az ikrekkel kezdünk, mert hát még az ikrek havában vagyunk, és egyébként nem is fogunk váltani a héten, úgyhogy ugorjunk neki. Az ikreknek az Uranusz a jegyében jár, és kedvező fényszöget alkot a mélyen látó Plutóval, most könnyebben rátalál azokra az újszerű szemléletekre, melyek segítségével szélesítheti a látókörét. Új tapasztalatokat persze nem csak az iskolapadban szerezhet, de ha van módja most valahova beiratkozni, akkor biztos lehet abban, hogy tanfolyam vagy iskola biztosan a hasznára válik majd. A rák szívében a szerelem tüze ég, a jegyében járó Vénusz a Jupiterrel kapcsolódik. Igaz, sok konfliktust jelez ez a csillagállás a párkapcsolatában, de ez nem hogy nem zárja ki a szerelmet, inkább még fel is tüzeli önökben a szenvedélyeket. A csillagok nem csak a szerelemben, de az egészségét illetően is szerencsét jeleznek. Igaz, ez is csak áldozat árán érheti el. Meglátogathatná például a fogorvosát. Hú, hát az nem feltétlen jó. Az oroszlán meg akarja lepni kedvesét, de ha valami olyasmit tesz, avagy nem tesz, ami annak nem kedvére való, akkor sajnos fordítva sülhet el a dolog. Az öröm helyett sírás és kölcsönös sértődés lehet a vége. Ezért, ha a társa nem kifejezetten sportos alkat, ne vegyen neki vízisí bérletet, avagy ne akarja elrángatni őt egy olyan koncertre, aminek a hangzásvilága igen távol áll tőle. Jobb, ha inkább megbeszéli vele, mire vágyik. A szűz uralkodó bolygójának a helyzete azt jelzi, hogy egy régóta húzódó ügyében baráti segítségre lehet. Ehhez persze fel kell vennie a kapcsolatot az illetővel, ha pedig nem is tudja, hogy ki és miben is lehetne a támasza, akkor a legjobban teszi, ha már a baráti összejövetelt szervez egy közeli helyre vagy az otthonába. A beszélgetés segíti a probléma kibontakozásában. A mérlegre a hold jegyváltása úgy hathat, hogy titkos, belső nyugtalanságot érezhet, ám egyelőre még nem jött el az idő a változásra, mert először lelkileg kell megérnie az új feladatokra. A munkájában ma is jól teljesít, de ezen a téren már most megkezdheti a változást. Például úgy, ha már nem mennyiségi, hanem minőségi szemléletre összpontosít, ön többre hivatott. A Skorpiónak biztos anyagi hátteret sikerült felépítenie, de most ennél még tovább is mehet. Az Uránusz az uralkodó bolygójával kapcsolódik, ennek zsenialitását az anyagi világ körülményei között is használhatja, például úgy, hogy bevezeti az otthonába a napelemes vagy szélenergiás megoldásokat. A környezetvédelem amúgy is szívügyelet, és mivel ön különösen szereti a bolygót, és mindent megtesz azért, hogy megvédje. No, hát akkor így a Skorpióval megfelezzük a dolgot, a nyilassal megyünk majd tovább, előbb viszont még dalolunk egyet, ne menjen sehová. Antrit reggel!

0: Jó reggelt, ez az Antit reggel, 5 perc múlva 7 óránál járunk, és akkor folytatjuk a horoszkópunkat, amit ugye félbe hagytunk a Skorpió után, a nyilas következik. Ugyebár, aki az otthonában szeretne változásokat, de egyelőre csak lassan tud haladni, amit azonban ma elvet, holnapra kivirágozhat. Talán a legjobban teszi, ha tényleg a növényvilágon kezdi a változásokat, például elültethet egy gyümölcsfát, ami évek óta vagy évek múlva bőségesen teremhet majd. A lassú érlelődést a lelkében így is tudja megélni és megfigyelni. Ahogy kivirágzik lassan a kertje, úgy majd a lelke is. A bak, ha sikeres akar lenni, akkor hinnie is kell a győzelemben. Ha csak alkalmazottként másokra hallgatva teszi a dolgát, akkor nem biztos, hogy kiemelkedhet a szürke átlagból. Ha azonban képes kiállni az ötleteiért, ha a munkájában az önmegvalósítási szerepet kap, ha vállalkozni sem rest azért, hogy megalkossa, amit akar, akkor hamarosan akár hírnévre is szert tehet. Figyelje ma az álmaira! A vízöntőben már régóta megfogalmazódott a vágy a változásra, és a helyzete most olyan, hogy szinte magától megérik a helyzet arra, amire nagy annyira vágyott. A legjobb, ha minél tisztában és világosabban megfogalmazza magát, magában mit is szeretne. Az álmodozásai gyorsabban materializálódhatnak, mint máskor. A vágyak életre kelnek, szerelemben, családban, otthonban, gyermekekben. A halaknak igen nagy lett a szabadság igénye az utóbbi években, de azt is figyelembe kell vennie, hogy másokkal együtt élve az ő szabadságukat is tiszteletben kell tartania. A kölcsönösség most annál is inkább nehezére eshet ezen a téren, mivel a jegyében járó Plutó kissé öntörvényivé teszi önt. Amit ön jogosnak vél, az talán annyira nem is az. Még inkább vigyáznia kell, nehogy a törvény betűit is megszegje. Csak óvatosan a halaknak. A kosnak nagyon jók a meglátásai, és valószínűleg teljesen igaza van bizonyos kérdésekben. Egyelőre azonban nem csak tudja megvalósítani, amit szeretne, és ha túlságosan konoknak mutatkozik, akkor egyedül maradhat a véleményével. Próbálja meg kompromisszumokat kötni, ha csak apró lépésekben halad, akkor is legalább mozdul. A taktikai érzékét kell fejlesztenie, tanuljon politikusabb szemléletet. A bikának a holda jegyébe lép ma, ami a szívét érzelmekkel telíti, és noha csupa gyengétség, amit érez, mivel uralkodó bolygója a Marstól kap besugárzást, a szíve sugallatainak nagy tetterővel tud hangot adni. Egy szó mint száz, a szenvedélyesség elöntheti a szívét. Ha ön a gyengébb nem tagja, akkor persze a vehemenciáját elsősorban a társában élheti meg, de mindenképpen élvezheti a szerelmet, amit a mai éjszaka nyújt önnek. No, hát akkor itt lezárjuk a horoszkópunkat, zakatolunk is tovább a napi adossal, érkezik mindjárt Vali, akivel áttárgyalunk majd egy olyan témát, amiben szerintem mindenkinek megvan a vélemény, és mindenkinek van egy kedvence. Előbb viszont még érkeznek a hírek, ezekből informálunk, aztán 7 óra után újra együtt, ne menjen sehova.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Te is hallod? Ilyen az új

0: amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
1: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon, a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon, az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit Egészségcentrumban, mert nekünk fontos az ön egészsége.
2: Vidd a stadion élményt a Nappalitba! Idén nyáron heteken át a foci a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem. Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Tar. Minden, ami telekommunikáció.
3: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
4: Kezdeményezték az országgyűlés rendkívüli ülésének összehívását. Rendőröknek hajtott egy autós a Budai Várnegyedben. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Az országgyűlés rendkívüli ülésének összehívását kezdeményezte jövő hét keddre a miniszterelnökséget vezető miniszter. Az erről szóló dokumentum szerdán került fel a parlament honlapjára. Rúf Bálint 5 indítvány megtárgyalását javasolja az országgyűlésnek. A miniszterelnökséget vezető miniszter a rendkívüli ülés napirendjére javasolja venni Magyarország és Szlovákia közötti a közös államhatárt keresztező szénhidrogénszállító vezetékek építésével, üzemeltetésével, fenntartásával, rekonstrukciójával és üzemzavar elhárításával kapcsolatos együttműködésről szóló megállapodás módosítását. A márciusban aláírt dokumentum az új, Százhalombatta és az Ipolyság közötti szénhidrogén termékvezeték létesítésével függ össze. Akár 2 év börtönnel is büntethető lesz, ha valaki szándékosan, súlyosan valótlan vagyonnyilatkozatot tesz, mondta Magyar Péter miniszterelnök egy TV interjúban. A kormányfő közlése szerint a kabinet kedd este terjeszti be azt a mintegy 50 oldalas korrupció ellenes és átláthatósági törvénycsomagot, amely megerősítené az integritás hatóság jogkörét is. Hozzátette, jóval erősebb lesz az integritás hatóság jogköre, vizsgálhatja például a családtagok vagyonnyilatkozatait is, bár azok nem kerül lehetnek nyilvánosságra, valamint kezdeményezhetné állami vezetők elmozdítását, ha törvénytelen vagyonszerzést lát. Hozzátette, innentől fogva már érdekesek lesznek a vagyonnyilatkozatok. Több mint 1000 tonna húst tároltak a nyírvátori üzem szerda hajnalban kigyulladt raktárában, mondta Máté Antal, a várospolgármestere egy videós Facebook bejegyzésben. A térség országgyűlési képviselője szerint a közösségi médiában tett bejegyzése szerint az üzemben határérték feletti ammónia koncentrációt mértek. A helyi hatóság vezetője azt mondta, a tűz terjedését megfékezték, most az a feladat, hogy a tűzzel érintett készáró raktárban a tűzoltók kibontsák az ott tárolt göngyelegeket és felszámolják a tűzfészkeket. Ez még hosszú időt vesz igénybe, közölte a polgármester. Máté Antal hangsúlyozta, az óvintézkedések részeként a telephely környékéről az embereket kimenekítették. A katasztrófa védelem munkatársai Nyírbátor és környékén folyamatosan mérték a levegő minőségét. Rendőröknek hajtott egy autós a Budai Várnegyedben, a rendőrök elfogták az álmokfutót, közölte a budapesti rendőrfőkapitányság. Azt írták, a rendőrök a buszsáv szabálytalan használata miatt akartak megállítani egy autóst szerdán délelőtt Budapesten az Andrássy úton, azonban a kocsi vezetője nem állt meg a rendőri jelzésre, hanem gázt adott és menekülni kezdett, útközben újabb közlekedési jogsértéseket követett el. A Lánchídon keresztül az első kerületi Csónak utcáig jutott, ahol nekihajtott 2 motoros rendőr, majd neki tolatott egy rendőrautónak is. A rendőrök a gépkocsi vezetőjét a helyszínen elfogták. Az elsődleges adatok szerint a motorosok nem sérültek meg, míg a rendőrautóban egy rendőr könnyű sérülést szenvedett.
3: Rádió Andrét időjárás.
4: A felhőzet kelet felé elvonul, mögötte általában több órára kisüt a nap, a változó mennyiségű fátyol és gomoly felhő mellett. A szelet sokfelé élénk, erős lökések is kísérhetik, majd estére veszít erejéből a légmozgás. A hőmérséklet délután általában 20 és 26 fok között valószínű, de keleten pár fokkal magasabb értékek is előfordulhatnak.
5: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
6: Az Antrit reggel támogatója az Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft.
7: Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban.
6: www.ergonom.hu.
3: Rádió Antrit FM 101.
8: Szép jó reggelt, ez az Antrit reggel. 7 óra után járunk 3 perccel, június 11-én csütörtökön. Én Vörös Levente vagyok.

0: és már itt van velem a stúdióban Vali. Hello, Vali.
1: Jó reggelt, hello, Levi.
0: Elhúztad a függönyömet.
1: Jó, de most besüt a nap.
0: Besüt a nap, igen.
1: De egyébként hűvös van kint, úgyhogy aki még nem indult el, azért egy kis pulcsit vagy valamit vigyenem.
0: Meg hosszú nadrágot.
1: Hosszú nadrágot kell, igen.
0: No, itt a verőfényes napsütésben, mert hogy közben kisütött a nap is.
1: Ki, de szerintem be fog később majd borulni.
0: Igen, be fog. Még majd a délutáni órák folyamán egyébként délelőtt még egész jó időnk lesz. No, ezek között egyébként akkor napi ötösözzünk. Mi a mai kérdésünk a tagoknak?
1: Hát, hogy már nem élő énekesnek, kinek a koncertjére mennének el a
0: napi? Lehet énekes, napi,
1: énekes, lehet együttes, igen,
0: vagy
1: igen,
0: bármilyen már, hát, produkció, amire igen, szívesen elmenne
1: igen, a érdekes napi kérdés. Tagja.
0: Igen, egyébként szerintem ilyen mindenkinek van.
1: Biztos, majd én is majd közben végig gondolom.
0: Gondold végig, addig hallgatjuk az ötöket, meg persze egy jó kis George Michael dalt, ne menjen sehova.
2: Az Antrit reggel. A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban induljon a nap.

0: Jó reggelt, ez az Antrit reggel, itt vagyunk a 7 óra 11-kor Valival. Hello, Vali!
1: Jó reggelt, hello!
0: No, napi ötösözünk egyet akkor, megkezdjük a napi ötöst. Mit kérdeztünk ma a tagoktól?
1: Hát már nem élő énekes, vagy zenekar, esetleg, vagy ami nem létezik, az ismert esetleg.
0: Mi az, hogy ami nem létezik?
1: Hát úgy nem létezik, hogy már nem aktívan lépnek fel.
0: Lehet.
1: Mondjuk egy YouTube, mondjuk.
0: Lehet.
1: Mert mondjuk én egy YouTube koncert elmennék, ami már nem már lesz. Nem, meg már hát nem is
0: lehet.
1: Aktuális.
0: Elfogadjuk.
1: Elfogadjuk.
0: Kicsit kihágod a szabályokat, nem baj, rádigazítjuk.
1: Úgyhogy ezt kérdeztük a napi ötös tagjaitól, és akkor kezdjük Nikivel?
0: Kezdjünk Nikivel.
1: Jó, Nikinek sokszor hallottuk már hangját a rádióban, főként a sporthírek kapcsán. Kaja kedző és egy nagylány anyukája.
0: Na, hallgassuk.
2: Whitney Houston. Nekem a válaszom, és ez is még így az ember gyerekkorából fakadt, hogy ugye ő akkor volt nagy énekesnő, és imádtam vinnyugni a számaira, úgyhogy őt szívesen megnézném.
0: And I,
1: igen, köszönjük, Levi. De tényleg, az tényleg, ez jó ötlet, egy Whitney Houston koncert.
0: Na, hát.
1: Én is szerettem egyébként hallgatni, meg így a mai napig ilyen régi
0: hát nagy legenda, az
1: dalait,
0: biztos.
1: Abszolút, igen.
0: Nem éneklem tovább, mert nem akkor kell. Szerintem az összes hallgatónk szétszéledne. No, inkább Zolit hallgassuk, róla mit tudunk.
1: Zoli minden álma, hogy egyszer híres filmeken dolgozhasson.
0: Na, hallgassuk.
3: Ezen is gondolkoztam, és megmondom őszintén, szerintem az Elvis, egy Elvis koncertre elmennék. Szerintem az nagyon menő lehetett a 60-as, 70-es évek Amerikájában egy olyan koncerten létezni, úgyhogy oda elmennék.
0: Zoli, ahhoz képest, hogy milyen fiatal?
1: Elvis
0: választottam.
1: Én annyira így nem rajongtam őt így nem. Te elmennél egyébként?
0: Nem, most szívesen elmennék én is.
1: Lehet, hogy már csak így a hangulatért, vagy a látvány kedvéért is talán, vagy hogy milyen show-t tud csinálni.
0: Igen, valószínű. De nekem nem ő lenne, ha választottam.
1: Hát nyilván Michael Jackson.
0: De miért nem ölt le? Miért árulod el? Hát na!
1: Bocsánat, lelőttem a poén.
0: Le! Most én is lőjem le? Nem lövöm le.
1: Jó.
0: Hárman vannak még vissza, őket is meghallgatjuk mindjárt. Előbb viszont elmegyünk és dalolunk egyet, nem menjen sehova.
4: Ez az Antrit reggel!

0: Jó reggelt, ez az Antlit reggel, 8 perc múlva a 7:30. Itt vagyunk a napi ötöst, taglaljuk Valival. És mit is kérdeztük?
1: Azt kérdeztük, hogy hát nem élő énekes, már nem aktívan működő zenekar,
0: kis,
1: hogy
0: kinek
1: a... Ezt csak én tettem hozzá, mert hogy a YouTube koncertre elmennék, kinek a koncertjére mennének el a napi
0: elég sok ilyen legenda van szerintem.
1: Igen, Elvis volt eddig, meg Whitney Houston. Igen.
0: Aki énekli azt, amit most én nem kezdek el énekelni. No, Gabi legyen a következő, mit tudunk róla?
1: Gabi tőzsgyökeres paksi, aki aktívan részt is vesz a város életében.
0: Na, hallgassuk Gabit!
2: Hát egyértelmű Freddie Mercury, és a Queennek azzal a felállásával, amikor a Freddie Mercury énekelt még.
1: Igen, hát az én is. Abszolút simán. Én a filmet is nagyon
0: szerettem. Pár éve készült a Bohemian Rhapsodia.
1: Többször is megnéztem.
0: Szerintem sokakban akkor mozdult meg ez a Queen imádat.
1: Meg hát nagyon jól játszott a főszereplő.
0: A Rami Malek.
1: Igen, nagyon jól játszotta. Úgyhogy ezt én is nagyon szerettem.
0: Én még nem láttam, képzelni.
1: Mit a Bohém Rhapsody?
0: Nem láttam. Töredelmesen bevallom, hogy terveztem megnézni, csak mindig eltolódott, de én nem láttam.
1: Na, hát jó, hát bármikor elérhető. Úgyhogy amikor...
0: Igen. Vagy streaming, kedved. Vagy mozi, vagy egyéb út.
1: A mozi már nem.
0: Mozi már nem. Ér van, ahol simán adnak olyan filmeket.
1: Hát mondjuk Budapesten előfordul ilyen művész mozikba, vagy kisebb mozikba, hogy ilyen régebbi filmeket visszanyúlnak és visszahozzák. Igen, de streaming oldalakon biztos vagyok benne, hogy megtalálod.
0: Vagy Dávid módszeréhez fordulok.
1: Vagy ahhoz a módszerhez.
0: Igen, de arról inkább most nem beszélünk. Viszont arról beszélhetünk, hogy egy olyan dal jön, Vali, amit én rettentően imádok, pedig csak 4 évvel vagyok idősebb nála. Úgyhogy ezzel megyünk tovább. Ketten még hátra vannak, Jennifer Hudson pedig énekel nekünk. Jó reggelt!
3: Ez az Antlit reggel.

0: Jó reggelt, ez az Ancsit reggel. 2 perc múlva járunk 7:30-nál.
1: Igen.
0: Ugye, Vali?
1: Igen.
0: Az előbb azt hittem, hogy be fogod húzni a...
1: Nem, most kinyitottam, mert most már kezd megint beborulni. Úgyhogy...
0: És feltámadt a szél?
1: És feltámadt a szél.
0: Láttad?
1: Abszolút.
0: És eltűnt a napocska. Én de szomorú vagyok. Na jó, nem vagyunk szomorúak, mert közben nosztalgiázunk egy picit, olyan énekesekre vagyunk kíváncsiak, illetve napjötest azzal a kérdéssel kerestük meg.
1: Hogy kinek a koncertjére mennének el,
0: aki már esetleg nincs köztünk, vagy Vali most itt hozzátette,
1: hogy nem aktívak,
0: hogy nem
1: már.
0: Aktívak, tehát már megszűntek, már szétszélettek.
1: Már nincs lehetőségünk elmenni rá, igen,
0: már nincs lehetőség.
1: Is nézzük.
0: Na igen, ugye túl vagyunk már három emberen. Ugye? Három emberen. És volt itt Whitney Houston.
1: Elvis, meg a Queen.
0: Meg a Queen. Erre a háromra egyébként szerintem lehetett számítani.
1: Igen, valószínű.
0: És még vannak hátra ketten, Zsófi, illetve Dávid. Kezdjük akkor Dáviddal.
1: Dávid szavait nem csak az éterben lehet hallani, hanem papírra is veti őket, saját verses könyve van.
0: Na, hallgassuk Dávidot.
2: The Doors. És az a helyzet ezzel, hogy valószínűleg nagyjából annyira emlékeznék rá, hogy semmire. Úgy ennék, mint az életem egyetlen 30Y koncertjével, hogy elmentem rá, és annyi emlékem van, hogy állok a csarnok közepén, és mindenki pakolászik, hogy vége a koncertnek. Szóval valószínűleg így járnék a The Doors-szal, de nagyon elmennék. Egy Nirvana koncertre is elmennék. És hogyha már, hát nem tudom, egy Motorheadre csak azért, hogy elképesztő hangzavar legyen.
0: A hangzavar miatt.
1: A Doors-ot én is választanám, a Nirvana-t, egy Unplugged koncertet, mert azt én rendszeresen visszanézem, van YouTube-on a Nirvana-nak volt egy Unplugged koncertje, még az MTV-n, azt én nagyon-nagyon szerettem.
0: Én Michael Jackson koncerteket szoktam nézni egyébként, vagy hát néztem régebben, főleg a Münchenit, az nagy buli volt.
1: De a Doors, igen, ott lehet, hogy hamar felejtős lenne, de azért kíváncsi lennék rá én is.
0: Hát igen, egyébként szerintem sokan a hangulat miatt mennének.
1: Ugye, hát meg az ember.
0: Amit Zoli is említett, hogy a Elvis koncertnek a hangulata. Hát meg látni élőben azért mégiscsak más, mint felvételről, vagy bárhogy máshogyan hallgatni. Na, Zsófi van még hátra, őt is azért hallgassuk meg.
1: Zsófi nagy környezetbarát, nem meglepő, hogy nagyon szeret túrázni.
0: Na, ő hova menne el?
3: Hát egy Queen koncertre nagyon szívesen elmennék, tehát ez szerintem eszméletlen lehet. De amúgy egy Michael Jackson-t is megnéznék. Szerintem, vagy egy Elvis Presley-t. Hát nehéz választani. De talán egy Queen. Azt hiszem, a Queen nyerne, ha választhatnék.
0: Na végre, valaki megemlítette a Jacksonomat, és Jackson nem Jacko, mert nem szerette. Jackson.
1: Jó.
0: Nagyon fontos.
1: A Queen az nyert, igen. Az
0: jó,
1: te is elmennél egyébként?
0: Queen koncertre? Szívesen.
1: Elmennél te is.
0: Mama! Ugye?
1: Igen.
0: Hát, tiszta nagy fan vagyok, látod? Látod? Jól van. Na, inkább nem éneklek, hanem zakatolunk tovább, megnézzük, hogy mi a helyzet az utakon, és aztán természetesen majd időjáráshozunk is. Elő viszont ugye összeszedjük az infókat, ne menjen sehova.
4: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
5: Idősebb a kocsija, de nem akar vagyonokat költeni? Márka független Euro Repair szervizünk a 3 évnél idősebb autókra szakosodott és meglepően jó árakkal várja Önt. Foglaljon szervizidőpontot még ma, és 2 év garanciával megjavítjuk autóját. Eurorepar.hu.
6: Várja Önt a Kuleotek Autószerviz Bonyhádon, a Petzel Mór utca 80-ban.
7: Bali! Hozd már a földnedves betont!
8: Dehogy hozom, majd hozza a betonüzem!
7: Miért? Találtál valami olcsó helyet?
8: Jobbat! Új betonüzem nyílt Szekszárdon. Egész júniusban ingyen hozzák ki a földnedves betont Szekszárd belterületén.
7: Ingyen? Jaj, azt szeretjük ám! Hol vannak?
8: Figyelj! Szekszárd, Bogyiszlói út 1, 30 491 80 82.
9: Új betonüzem a Bogyiszlói út 1-ben. Egész júniusban ingyenes szállítás földnedves betonra Szekszárdon. 30 491 80 82.
10: Ebédeljen finomat, barátságos áron, elegáns, igényes környezetben, a Café Amaretto vendéglőben. Menüsétkeztetés hétfőtől szombatig. Café Amaretto. Cukrászdánkban születésnapi és esküvői tortáját is megrendelheti. Café Amaretto vendéglő. Menüsétkeztetés kicsit másképp. Szekszárdon, a Béri Balog Ádám utca 4-6 szám alatt. Rendezvények lebonyolítását is vállaljuk.
11: A Toyota bemutatja Egy év, 8 újdonság. Ismerje meg a legújabb tisztán elektromos Toyota modelleket, opcionális összkerékhajtással és akár 10 év vagy 1 millió kilométer akkumulátor garanciával. Ünnepeljük együtt a városi Urban Cruiser és a családbarát BZ4X Touring premierjét. Júniusban minden hibrid, plug-in és elektromos Toyota modellhez kiemelt kedvezményeket biztosítunk. A legjobb ajánlatokat keresse a Toyota napokon június 8-a és 13-a között.
12: Autolargo Kft. Szekszárd, Pásztor utca 8. Telefonszám 74-es körzet 511-011 és Baja, Mártonszállási út 109, telefonszám 79-es körzet, 523-300.
4: Ennyi volt a reklám!
13: A közlekedési hírek támogatója a Paks 2 ZRT. Paks 2. Több mint erőműépítés, ellátásbiztonság, klímavédelem, munkahelyteremtés.
4: Rádió Antrit közlekedés.
0: Brum brum, és akkor itt is vagyunk a közlekedés infokkal. Vali, mi a helyzet?
1: A 6-os főúton Kakasd előtt kaszálnak, illetve az 56-os főúton Belteszék előtt is kaszálnak, így mindkét irányban ott korlátozásra számítsanak az arra haladók, illetve továbbra is a 61-es főúton Pincei közelében a 43-as kilométernél vízvezetéket javítanak, és a fél útpályát felbontották.
0: Ez minden?
1: Egyelőre ennyi.
0: Jó, egyelőre ennyi. Én közelítek a városra, ahol igen csak megélénkül ilyenkor a forgalom, főleg a főúton, ugye az újvárosi templom előtti szakaszon látok vöröset, aztán a Mátyás Király utcától újra elkezd pirosodni a főutca, egészen a központig a Szent István tér, ami még zsúfolt, és a kórházi kápolnától egészen a kórház mellett lévő szakasz, valamint elég nehézkes be és kijutni ilyenkor a városba, a városból, úgyhogy az alsóvárosi temető mellett is nehéz elhaladni, ahogy a Csatárdi torok körforgalma is egy kicsit be van dugulva. Az elkerülőn a volántelepi lámpa fogja a forgalmat, az autóbuszállomás és a vasútállomás között pedig ilyenkor eléggé megszaporodnak a gyalogosok, úgyhogy rájuk is legyen tekintete, ha arra halad. Rendőrről egyébként nem érkezett bejelentés, de mindenképpen vezessen óvatosan, körültekintően, és persze türelemmel, ha pedig valami szokatlan tapasztal, csörögjön a 74-es körzet 444-444-es számon, majd dobjon egy SMS-t, Viber üzenetet a 30-as 944-44-re, mi pedig zenélünk tovább. Jó utat kívánunk!
4: Ez az Antrit reggel!

0: Jó reggelt, ez az Amstis reggel, itt vagyunk, időjárásozunk Valival, igen, hello Vali.
1: Igen, elment a front, lehűlt a levegő.
0: Elment a nap.
1: Elment az
0: nem ment el a front, mert én azt olvastam, hát, hogy a hátoldalán vagyunk a frontnak.
1: Az mit jelent, hogy már mögötte vagy? Igen, azt írja az időkép, hogy már épp az előbb olvastam, hogy a hátoldalán vagyunk. Szóval a lényeg, hogy éjszaka átvonult felettünk, és hát
0: hogy de mi vonult át felettünk
1: éjszaka?
0: Még én is felébredtem.
1: Ugye? Még szerintem még is volt.
0: Hát valami nagyon biztos. Nagy vihar volt, kopogott, fújt a szél.
1: Úgyhogy felfrissült a levegő, eléggé hűvös volt reggel, ilyen 14-12 fok szerintem, most is körülbelül annyi lehet. És hát a maximumok sem lesznek olyan túlságosan magasak, mert 22 fok lesz a maximum délután. Amikor ki fog sütni a nap a déli órák körül, akkor az UV-sugárzás viszont magas lesz, úgyhogy erre figyeljünk, és az északnyugati szél megerősödik. Mérsékelten meleg, szeles lesz a csütörtök, délután 3 órától pedig esőt jósolnak.
0: Igen,
1: meglátjuk, hogy
0: időképp nyári ruhát ír egyébként, de én inkább egy jó hosszabb
1: pulóvert felvettem hosszabb reggel, nadrág az igazság.
0: És pulóver, igen, azt én is javaslom mindenképpen, meg hát ugye az esernyőt. 8 mm-t írnak egyébként. De sose értettem, hogy mi alapján, de most ebben ne is menjünk bele, mert...
1: Uh-huh. Vannak olyanok, én is ismertem nagyon sok mindenkit, akik így mérték, és ők ez alapján nagyon
0: jó,
1: sok
0: de honnan tudják, hogy vasárnap 2 mm fog esni?
1: Hogy honnan? Hát ez a meteorológusok biztos tudják, ez egy szakma.
0: Aha, és akkor úgyse az fog történni. Na mindegy. A pollen jelentésről csak annyit, hogy a gombák vannak magas spóraszámban jelen a levegőben, a pázsitfű félék, valamint a csalánfélék pedig közepesen. Ha valamilyen tüneteket tapasztal magán, akkor mindenképpen forduljon az orvosához. Egyébként ugye itt említettük, hogy egy átvonuló front hátoldalára kerülünk.
1: Ami bármit is jelentsen.
0: Bármit is jelentsen, hidegfronti tünetekre készülhetnek a frontérzékenyek, hasi és izomgörcsök jelentkezhetnek, görcsös fejfájás alakulhat ki, illetve keringési problémák, rosszulét is felléphet. Mindig én mondom az ilyen rossz dolgokat.
1: Rossz?
0: Hát nem. Hát még ki akar keringési problémákkal
1: megy?
0: Görcsös fel.
1: Holnap jó. Cserélünk, holnap te mondod az elejét, és én mondom a pollen jelentést, meg és a
0: remélem,
1: orvos meteorológiát.
0: Remélem, nagyon jó idő lesz holnap, meg
1: majd holnap
0: a hétvégén.
1: Cserélünk.
0: Igen, az UV-sugárzást Vali is említette, de fontos erősíteni az immunrendszerünket a sok friss gyümölcs fogyasztására.
1: Most már egyre több lesz talán.
0: Igen, és a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére is oda kell figyelni, ami lehetőleg víz legyen, vagy valami egészségesebb, ne alkoholos ital, vagy cukros.
1: Gyümölcsre, vagy ilyen gyógynövényes te, az is jó.
0: Így van. No, hát ennyi, amire kell figyelni az időjárás tekintetében, úgyhogy összegezzük mindjárt óránkat, előbb viszont még zenélünk egyet, ne menjen sehova.
2: A ma kedvencei és a tegnap slágerei. Ez az Antrit reggel.

0: Jó reggelt, ez az Antwit reggel, 4 perc múlva, 8 óránál járunk. Hello, Vali.
1: Hello, hello,
0: Levi. Itt vagyunk, ugye a napi 5-öst tárgyaltuk ma.
1: Igen.
0: Mi volt a kérdésünk?
1: Hát, hogy már olyan énekes, zenekar együttes koncertjére mennének el, akik hát vagy már nincsenek köztünk, vagy már
0: feloszlottak
1: és már nem aktívak, és nem lenne lehetőségünk elmenni rá. A Queen nyert, nem? Abszolút.
0: Kettő három. Érkezett a Queenre inkább, de igen, szó aztán esett ugye Whitney Houstonról.
1: Elvis is többen említették, igen. Michael Jackson egy
0: Michael
1: van,
0: Jackson
1: úgyhogy
0: is volt egyszer,
1: nem vagy vele egyedül.
0: Igen, aztán volt Nirvana, The Doors.
1: Igen.
0: Meg
1: de a Queen azt
0: mondott még a Dávid.
1: Igen.
0: Hogy nagy hangzavar legyen.
1: Én a YouTube-ra mennék, igaz, ők még vannak, meg élnek, de hogy maga a zenekar, vagy az együttes, mert nem koncertezik, de azért egy jó YouTube koncertre. De ha már itt tartunk, akkor Police koncert, tehát a Stingnek az együttese, azért az sem lehet rossz.
0: Én elmennék egyébként egy jó abbára is.
1: Ó, tényleg. Az
0: akkor
1: is
0: lehetne
1: jó.
0: Énekelni tényleg. Mindenfélét, amit most
1: az
0: nem
1: is
0: kezdek
1: jó.
0: El.
1: Igen. Azért van egy pár.
0: Igen, Rexet.
1: Szerintem. Ó, hát abszolút.
0: Jó kis zenekarokról beszélünk. Aztán természetesen az időjárásra is elnéztünk. Hát ilyen felemás időnk lesz ma.
1: Hát én mérsékeltem, meleg, szeles, kicsit hűvösebb lesz ma a csütörtök, úgyhogy aki még nem indult el, esernyőt azért a biszti kedvéért tegye el, meg egy pulcsit, vagy egy kis kabátket mindenképpen.
0: Igen.
1: Vigyen magával.
0: Én is magamra vettem egy pulcsit, és te ennek örülsz.
1: Minek?
0: Hát ennek, hogy hideg van.
1: Nem, jól esik egy ilyen többnapos kánikula, vagy többnapos meleg időjárás után. Egy kicsit úgy felfrissül az idő. Az úgy jó, egy kicsit az ember úgy élénkebb, meg mozgékonyabb lesz.
0: Nekem elég, igen. Ha nincs szúnyog esténként.
1: Én nem találkoztam velük mostanában. Azt mondják, hogy van, de igen, fenn a hegyen nincsen. Tényleg?
0: Abszolút. Itt a két szemem között az orrom tetején nagyon-nagyon.
1: Na, talán most ezzel az idővel egy kicsit most ők is így visszavonulnak.
0: Nagyon remélem, de azt is remélem, hogy velünk tart a következő órában is, mert hogy kérdezősködni fogunk, az önvéleményére is kíváncsiak leszünk, hogy milyen témában, meg hogyan tudja megosztani velünk, arra is rátérünk, majd elő viszont informálódunk a hírekből, maradjon velünk.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
4: Atomenergia nélkül nincs olcsó áram, nincs energiabiztonság, nincs klímavédelem.

0: ismerik és betartják a hozzá kapcsolódó munkabiztonsági, tűz- és balesetvédelmi előírásokat.
1: Jelentkezési határidő 2026. június 15-e.
0: Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20 388 27 30.
1: www.ergonom.hu.
2: Dob be hétfőket! Juhéj! Kihagyhatatlan hétindító akciós pizzák a dobpepe.hu webshopban! Wow! Dobpepe! Hétfőked!
3: Majd ha! Vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
4: Keresd a Nissan Nyitrainál. További részletek nissannyitrai.hu/nissaneve.
5: Ennyi volt a reklám. Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
6: Berlinben tárgyalt a külügyminiszter, barna medvéket láttak az Aggteleki Nemzeti Parkban. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A magyar-német együttműködés legfontosabb kérdéseit tekintette át Orbán Anita külügyminiszter német partnerével, Johann Wadepul külügyminiszterrel szerdán Berlinben. Orbán Anita a Facebook oldalán azt írta, az egyeztetésen elkezdték előkészíteni az őszi német-magyar fórumot, amely szerinte idén különösen fontos jelképe lesz a két ország kapcsolatának. Céljuk, írta, hogy ősszel miniszteri szinten is folytatódjon a párbeszéd. A tervek szerint a digitalizációért, az oktatásért, a közlekedés és az energiaügyekért felelős miniszterek is egyeztetnek majd egymással, tette hozzá. A magyar diplomácia vezetője közölte, Magyarország készen áll arra, hogy Németországgal nyíltan, felkészülten és eredményorientáltan dolgozzon. A mentőknek egy pillanatra sem celeb arcokra, nem intézményvédő reflexekre és nem PR mondatokra van szükségük, hanem szakmai, őszinte, emberséges és tanulni képes kommunikációra. Írta az egészségügyi miniszter szerdán a Facebookon Szűcs Brigitta szóvivő kinevezése kapcsán. Hegedűs Zsolt bejegyzésében úgy fogalmazott, ha új rendszert, új szemléletet és valódi szakmai fordulatot akarnak a mentőknél, akkor nem elég szervezeti ábrákat módosítani vagy vezetőket cserélni. Meg kell újítani azt is, ahogyan az intézmény beszél önmagáról, a hibáiról, a betegekről, a dolgozókról és a nyilvánosságról, hangsúlyozta hozzátéve, ebben lehet fontos lépés Szűcs Brigitta megjelenése. Barna medvéket láttak az Aggteleki Nemzeti Park területén Jósvafőtől északra a szlovák határ közelében, közölte a Nemzeti Park Facebook oldalán. Mint írták, igazgatóságuk munkatársa kora délután látott egy anyamedvét és egy bocsot. Hangsúlyozták, hogy az észlelés a látogatók elől elzárt, fokozottan védett területen történt, távol a turista útvonaltól. A bejegyzésben arra kérik a Nemzeti Park vendégeit, hogy tartsák be a látogatási szabályokat. Közölték, hogy tilos a sátrazás, a bivakoló helyeken pedig célszerű az élelmiszert a fekvőhelytől távol elhelyezni. Felhívták a figyelmet, hogy a vadászok által használt etetőhelyeket is érdemes elkerülni. Felidézték, hogy az Aggteleki Nemzeti Park területén június első napjaiban két medveészlelés is történt, Szögliget és Ígerszög területén. A bíróság öt férfival szemben rendelt el kényszerintézkedést, a gyanú szerint ugyanis tiltott teljesítményfokozókkal és engedély nélküli gyógyszerekkel kereskedtek, és ebből évente 1 milliárd forintos bevételre tettek szert, közölte a Budapest környéki törvényszék. Azt írták, az ügyben a készenléti rendőrség nemzeti nyomozóiroda kábítószerbűnözés elleni hivatala bűnszervezetben elkövetett gyógyszerhamisítás büntette és más bűncselekmény miatt nyomoz. Hozzátették, a gyanú szerint az öt férfi 2020 óta együttműködött egy nemzetközi bűnözői csoportban, amely illegális gyógyszerek és potencia növelőszerek nemzetközi kereskedelmével foglalkozott.
5: Rádió Andrét időjárás.
6: A felhőzet kelet felé elvonul, mögötte általában több órára kisüt a nap, a változó mennyiségű fátyol és gomoly felhő mellett. A szelet sokfelé élénk, erős lökések is kísérhetik, majd estére veszít erejéből a légmozgás. A hőmérséklet délután általában 20 és 26 fok között valószínű, de keleten pár fokkal magasabb értékek is előfordulhatnak.
7: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Az Antrit reggel támogatója az Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft.
0: Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban.
1: www.ergonom.hu.
5: Rádió Antrit FM 105.
4: Szép jó reggelt, ez az Antrit reggel, 4 perccel járunk 8 óra után, június 11-én. Csütörtökön, én Vörös Levente vagyok, és továbbra is itt van velem Vali. Hello Vali.
8: Jó reggelt.

0: Szia, Levi, jó
1: reggelt. No,
0: mindenki.
1: Ebben az órában akkor tárgyalni fogunk. Itt mondták, hogy jönnek a komoly felhők, ugye?
0: Igen.
1: Hát most...
0: Annyit beszélünk az időjárásról, mint az
1: igen,
0: az
1: mert
0: angolok.
1: Állandóan változik.
0: Változik, ez
1: állandóan
0: így
1: változik.
0: Igen, hol beborul, hol kisüt a nap, igen.
1: Hát muszáj róla beszélni. De akkor beszéljünk inkább a... Miről beszélünk ma?
0: Hát ugye arról beszélgettünk ma, hogy ugye mi lenne, hogyha Magyarországon is mondjuk a fizetésünket mondjuk két hetente kapnánk fél havonta, mert hogy igen. Nagyon sok országban ez elterjedt, és így eljátszottunk a gondolattal, hogy vajon ez itthon lehetségesen működne, mi lenne.
1: Ön örülne, hogyha megkapná a fizetése felét
0: mondjuk
1: a hónap
0: 15-én,
1: közepén?
0: Igen. Mondjuk 15-én. Érdekes.
1: Ez is a kérdésünk, várjuk rá a válaszát a 74-es körzet 444-444-es számon, SMS vagy Viber formátumban pedig a 30-as 944-44-en. Addig pedig, amíg csörög és üzen, zenélünk egyet, ne menj sehova.
2: Ez az Antrit reggel, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban induljon a

0: Jó reggelt, ez az Andrit reggel.
1: Andrit!
0: És ezt megint benéztem, mint tegnap, de itt vagyunk.
2: Nem baj, jól hangzott.
0: Így van, 8 óra 12 perc van június 11-én, és beszélgetünk ebben az órában a témánkról, ami pedig nem más, mint...
2: Hát, hogy mi lenne akkor, hogyha a fizetésünket fél havonta vagy hetente kapnánk, mert hogy vannak olyan országok, főleg Észak-Amerikában, és ha jól tudom, az Egyesült Királyságban, tehát Angliában is, ahol hát két hetente kapják a fizetést, és úgy van megállapítva maga a bére a munkavállalóknak. Aztán, ha jól tudom, még Kanada, Ausztráliában is, Új-Zéland és Dél-Afrika. Bizonyos munkahelyeken, bizonyos munkahelyeken. És hát eljátszottunk a gondolatot, és én is most így próbálom eljátszani a gondolatot, mi van akkor, hogyha mondjuk a felét megkapom mondjuk 15-én, és a második felét pedig hát két hét múlva. Egyébként lehet, hogy jobban örülnék most így egy kicsit így igen, próbálom így beleképzelni magamat a helyzetbe.
0: Háttér gondolkodásban vagy ott megjelenne talán egy picit, hogy...
2: Te megnyugtatóbb
0: már egyszer kaptam.
2: Picit.
0: Aha.
2: Picit, és valahogy én kipróbálnám. Kíváncsi lennék, hogy tudnám mondjuk. Nem is a bevásárlás része, hanem mondjuk ugye a rezsi.
0: Beosztani.
2: Ugye a rezsi úgy beosztani, vagy ha valaki mondjuk, mert én albérletben lakom, tehát az albérleti díjat úgy, ott már azért lehet, hogy így lennének kétségeim, de kipróbálnám.
0: Igen, most ugye úgy van, hogy mindig az előző hónapot kapjuk meg a...
2: Így van.
0: A adott hónapban. És igen, akkor az meg úgy lenne, tehát akkor tulajdonképpen...
2: Hogy ledolgoztam két hetet, és annak a két hétnek megkapom a bérét, mondjuk.
0: Tehát mondjuk teszem azt június 15-én, én megkapnám a június 1-től 15-éig tartó
2: Igen.
0: Tehát akkor azt igazából június 15, meg 30 között tudnám felhasználni, ugye?
2: Így van. Így van, és akkor mondjuk a július 1-én pedig megkapod az előző két hétnek a bérét.
0: Amit meg a július első felében lehetne felhasználni,
2: igen,
0: amiből
2: igen,
0: már lehetne
2: igen,
0: egyből.
2: Igen, igen,
0: és
2: igen,
0: akkor nem az lenne, hogy...
2: Hát azért...
0: Hát most igen, belegondolva.
2: Én azt gondolom, hogy ez nyilván szokás kérdése is. Azért a Magyarországon ugye fizetés az már nagyon régen, tehát nagyon hosszú ideje ez arra van, hogy havonta kapjuk a bért. Na most, ahol ehhez vannak hozzászokva, mondjuk Angliában, ott ők erre vannak ráállva valószínűleg.
0: Igen, meg Amerikában is valószínűleg.
2: Meg Amerikában is, igen.
0: Itt sok tényező van, például az adminisztrációs teher.
2: Igen.
0: Mondjuk egy cégnél.
2: Hogy mondjuk bérszemfejtés mondjuk két hetente
0: igen,
2: van.
0: Igen, meg utalások, meg minden, két hetente kell foglalkozni, tehát kell vele a hónap közepén is, nem igen, pedig az, hogy akkor tudjuk, hogy hónap vége, és akkor most el kell rendezni minden számlát, meg mindenkit ki kell fizetni. Szóval lehet, hogy van benne valami ebben a havi fizetésben.
2: Mondjuk az is felmerült bennem, hogy mondjuk az Egyesült Államokban, és szerintem Angliában is nagyon sok, vagy ha nem is sok előfordul olyan, hogy a munkavállaló ugye a cég által bérelt mondjuk lakásban lakik, és akkor lehet, hogy már eleve úgy van kitalálva akár a lakbér, vagy a rezsik költsége is, hogy ehhez igazítják.
0: Mármint időpontban a fizetést.
2: Igen, hogy esetleg ahhoz van időzítve, mert ugye külföldön ez szokás, hogy ugye az emberek nem feltétlenül saját lakásban igen, és házban élnek, hanem bérleményben. Magyarországon azért más, hát mindenki az, hogy 5-e, jó maximum 10-e, és akkor jön a fizetés a számlára, és hát be kell osztani a következő hónap 5-éig.
0: De nem lenne egyszerűbb beosztani mondjuk a felét a fél hónapig, és akkor utána
2: egyébként lehet azért
0: utána
2: jó,
0: gondolkodni
2: de,
0: a többi.
2: Lehet. Egyébként nem olyan, nem hangzik olyan rossznak. Én így most, hogy beszélünk róla, én kipróbálnám. Kíváncsi lennék, hogy ez hogy működne.
0: Egyébként én is, csak hát nagy teher itt. Meg
2: hát
0: nem ehhez,
2: ez egy teljesen más, azt gondolom, ez egy teljesen más struktúra, teljesen más mentalitást igényel szerintem. Lehet, hogy a fiatalabb generációnál mondjuk az elkövetkezendő években akár be lehet vezetni. Egyébként nem tudom, Magyarországon van ilyen? Lehet, hogy van ilyen, csak nem tudunk róla.
0: Biztos, hogy van az ilyen segédmunkák, diákmunkák, ahol esetleg igen, már úgy is hirdetik, hogy igen, heti igen, kifizetés.
2: De
0: ugye,
2: hogy
0: mondjuk ilyen közvetítőn keresztül mész valahova.
2: Tényleg.
0: Akkor tényleg, mondjuk futárnak, vagy valaminek.
2: Ott.
0: Akkor simán.
2: De nagy cégeknél biztos,
0: nagy cégeknél
2: hogy nem.
0: Nem,
2: biztos,
0: nem. Tehát ilyen gyárakban, meg
2: tehát a klasszik
0: irodákban.
2: 8 órás munkák nem valószínű, hogy
0: nem,
2: ilyen van.
0: Én is tudom, vagy úgy gondolom, hogy nincsen. Na de ön örülne, ha a hónap felénél megkapná a félhavi fizetését. Ez is a kérdésünk, meg persze az is, hogy kivitelezhető lenne ez Magyarországon. Mi a véleménye róla? Kíváncsiak vagyunk rá a 74-es körzet 444-444-es számon, vagy dobjon egy SMS Viber üzenetet a 30-as 944-re 44-re, és tulajdonképpen akkor zenélünk egyet, aztán folytatjuk a téma vesézését, ne menjen sehova. Antrit reggel!

0: Siker, pénz, csillogás az Antrit reggelben. Jó reggelt, 5 perc múlva a 8:30, és ha már pénz, akkor itt vagyunk Valival.
1: És a fizetésekről beszélgetünk. Mi lenne, hogyha itthon is mondjuk bevezetnék azt, hogy két hetente lehetne
0: fél havonta
1: fizetést kérni.
0: Így van, utalják. Hogy? Ugye, hát nem a... Nem azon, hogy kétszeri összeget, hanem...
1: Nem, hanem hogy két hetente van, tehát nem
0: az egész havi fizetésnek a felét.
1: Így van, tehát két heti érezés van.
0: Igen, tulajdonképpen.
1: És akkor közben itt, amíg így elmentünk zenélni, ezen gondolkodtam, hogy nyilván a maga a cég, vagy hát a munka is arra van berendezkedve, vagy úgy van felépítve a költségvetése, hogy ugye maga a bérfizetés hónap elején, tehát egyszer
0: igen,
1: jöjjön
0: mert a hónap végéig
1: ki,
0: bejönnek
1: erre vannak
0: a...
1: felkészülve.
0: Kifizetik nekik is a
1: számlákat.
0: A számlákat,
1: igen, igen, igen.
0: És meg hát nyilván akkor azok is így vannak rákészülve, akik meg ugye oda a cégnek utalnak.
1: Igen.
0: Tehát érted, aki mindig hónap végéig kell elutalni, és akkor hónap végén az a pénz átkonvertálódik fizetésé, ja, hónap elején. Úgyhogy igen.
1: Utána néztem egy kicsit, és akkor itt azt írják, hogy ugye a havi bérfizetés a kontinentális európai hagyomány része, a modern bérszám fejtési, adózási és társadalombiztosítási rendszerek is a havi elszámolásra épülnek.
0: Igen, és ezt olvastam, hogy itt nagyon az európai kontinensen nagyon fixen minden.
1: Igen. Szemben az angolszász országokban, ahol a történelmileg nagyobb szerepe volt az órabéres foglalkoztatásnak, ezért ott gyakoribb a heti vagy két heti fizetés. Tehát, hogy ez így visszanyúlik történelmileg, hogy régebben ez hogy működött. És alapvetően a Magyarországon a két heti fizetés inkább a pénzáramlás ütemezését változtatná meg, nincsen mondjuk a gazdaság alapvető teljesítményét. A legnagyobb hatása valószínűleg háztartások likviditására és a vállalatok adminisztratív működésére lenne. Ezt említetted, hogy ez plusz adminisztrációs terhet.
0: Hát meg ugye belegondolunk adózási szempontból, ugye itt a TB járulékok miatt is érdekes lenne a dolog, hogy akkor most azt is két részletben vagy. Tehát, na igen, érdekes, érdekes.
1: És akkor egy munkavállalói szempontból, amit én is említettem, ugye a hátrány az lenne, hogy mondjuk a havi költség, mint lakbér, rezsi, hiteltörlesztés, ami eleve havonta jelentkezik, azt hogyan lehetne mondjuk beállítani. Most kezded ugye a bank felé, akinek igen. van ugye tartozása, ott is be van, hogy mint a hónap 10-ig.
0: Egyszerűbb, akkor a hónap elején megjön minden, az
1: na
0: egész.
1: Na most, akkor hogyha két heti fizetés lenne, akkor valószínűleg nem lenne elég. Arra, tehát, hogy mindent meg kéne ehhez változtatni, nem?
0: Igen, más ütemezések lehetne a hónap második felében fizetni a rezsit.
1: Ez vagy az, igen.
0: Tehát ez is kellene
1: hozzá. Sok kérdést felvetne.
0: Igen. Na, de az ön véleményére vagyunk kíváncsiak. Ön mit gondol? Örülne, hogyha két részletben kapná a havi fizetését? Avagy van ennek értelme egyáltalán Magyarországon kivitelezhető-e? Várjuk tehát akkor a véleményét a 74-es körzet 444-444-es számon, vagy üzenet SMS Viber formájában a 30-as 944-44-re, addig pedig elmegyünk zenélünk egyet mindjárt, és jövünk is vissza, nem menjen sehova.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám!
4: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most, keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
5: Készen állsz Szexárd legnagyobb sportbuliára? Június 12-én este 6 órától megelevenedik a Szexárdi Sportközpont. Ez a mozgás éjszakája az Aktív Magyarország támogatásával. Több mint 20 sportág, izgalmas kísérőprogramok és rengeteg élmény vár egészen éjfélig. Hozd a formád, a családot, a barátaidat és mutassuk meg együtt, hogy Szexárd egy igazán sportos város. A részvétel ingyenes, ráadásul a regisztrálók ajándékot is kapnak. Regisztrálj a mozgáséjszakája.hu oldalon Szexárd város megjelölésével. És ha éjfélkor még marad benned energia, a játékidő hosszabbításba fordul. Vár a harmadik térfél retro diszkó, ahol a legnagyobb slágerek gondoskodnak arról, hogy a mozgás éjszakája igazán emlékezetes legyen. Június 12-e, mozgás éjszakája, Szexárdi Sportközpont. Mozdulj ki, sportolj és bulizz velünk!
6: Haló! Haló!
7: Haló! Sárvíz autóüveg kereskedés.
6: Haló! Hónap mennénk a Pityuval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
7: Ön miben segíthetek?
6: Hát szévédő kéne nekünk.
7: Milyen típusú az autó?
6: Autó? Miféle autó? Mink a lovas kocsival vagyunk, kérem!
8: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk! Sárvíz autóüvegkereskedés azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek! Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak Szexárdon a Sárvíz utca 14-ben! Telefon 74 410 187!
6: Haló! Én tíz a lóval mi lesz?
3: Vidd a stadion élményt a nappalitba! Idén-nyáron heteken át a focije a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem. Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Tar! Minden, ami telekommunikáció.
2: Ennyi volt a reklám. Antrit reggel.

0: Memphisben sétáltunk Cherrel, jó reggelt, ez az Ancit reggel, itt vagyunk, 8 óra 39 van, június 11-ét írunk, és beszélgetünk a fizetésről.
1: A fizetésekről, mert hogy eljátszottunk a gondolat, amilyen a Magyarországon is bevezetnék azt, ami nagyon sok, hát nem is olyan nagyon sok, de jó pár országban, mondjuk Észak-Amerikában és az Egyesült Királyságban is, ugye két hetente, tehát két részletben kapják a fizetésüket a munkavállalót, csak két részletben.
0: Kicsit tudod, milyen? Ez olyan, mint amikor augusztusban megkapják a szeptemberi családi pótlékot.
1: És akkor azt hiszik az emberek, hogy igen, duplán, meg decemberben is így van egyébként. Már nem feltétlenül, de augusztusban így van.
0: Igen.
1: Kettőt utalnak, így van augusztus végén. És hát nem kettőt, hanem szeptemberben nem.
0: Nem utalnak, és akkor.
1: Igen. Ez egy kicsit ilyen megtévesztő.
0: De hasonlít ahhoz, hogy kétszer utalnak, de egyet. Mármint ugye az előre meghatározott összegből nem lesz kétszer annyi összeg, hanem annyi lesz, és van egy telefonunk a vonalban. Rádió Antrit, jó reggelt, élő adásban van.
2: Jó reggelt, jó reggelt.
0: Jó reggelt. Jó reggelt.
2: Fizetésnap van ma?
0: Hát,
1: lehet, hogy valahol.
0: Tegnap volt tizedike.
1: Tegnap volt tizedike, lehet valahol így van most.
2: Szóval, hogy két hetente fizetés, ez nem egy rossz ötlet egyébként. Én azt gondolom, hogy ez egy új reform lehetne, átvezethetne bennünket a nyugati társadalomban. Mindenesetre ezt valahogy úgy kéne megoldani, hogy két hetente a teljes fizetést. Nem egy olyan nagy teher ez a munkáltatóknak. Hát látjuk, hogy tőlünk nyugatabbra kétszer-háromszor ennyit keresnek ugyanennyi munkával emberek. Tehát szerintem szorgalmazni kéne, hogy két hetente kapjunk teljes havi fizetést.
0: Aha, igen, hát ennek mindenki örülne szerintem a munkáltatókon kívül.
2: Hát szerintem a munkáltatók is örülnének neki. Ha azt mondhatná egy munkáltató, hogy ő ugyanúgy megbecsüli a munkavállalóját, mint mondjuk egy osztrák, vagy egy német, vagy nem tudom melyik munkáltató, és hogy itthon tartja a fiatalokat, és tud működni a gazdaság. Hát ez minden munkáltatónak érdeke, vagy nem?
1: Ez biztos.
2: Vagy az az érdek, hogy kihagy bennünket, és éhbérér?
0: Hát csak ahhoz működnie kell a gazdaságnak, ugye az a probléma itt.
2: És nem működik? Nem működik?
0: Én nem vagyok gazdasági szakember, és így nem mondok semmit, csak mondom, hogy ahhoz, hogy ez így legyen, működnie kell a gazdaságnak.
2: Hát szerintem ahhoz nem kell gazdasági szakembernek lenni, hogy ezt az ember megítélje, vagy... Hát annak idején, rendszerváltás idején, 30-40 évvel ezelőtt azért indultunk el a rendszerváltás útján, hogy mi is elérjünk oda, ahol mondjuk a sógorok itt Ausztriában.
0: De ők is havonta kapják a fizetést.
2: Igen, csak nem ennyit. Hogy egy klasszikust idézzek, megvan Sándor György?
1: Igen.
2: Sándor György mondta egy szótréfájában, hogy fiatalok, tiétek a jövő. Régebben úgy volt, hogy a miénk lesz. Szóval, hogy 40 év alatt azért látunk egy-két dolgot, nem kell gazdasági szakembernek lenni ahhoz, hogy megítéljük, hogy hol kik élnek jobban, vagy mennyiből.
1: Jó, hát ha most majd változás lesz, majd meglátjuk.
2: Én is ezt gondolom, hogy hát ha most változás lesz, hogyha ezt a kéthetes teljes bért bevezetjük. Egyébként valahol elindult erre a magyar fizetési rendszer. Gondoljunk csak bele, hogy például a nyugdíjaknak a 14. havi első két hetét fizetik, vagy milyen variációk vannak itt már.
0: Mártek vannak olyan munkák, ahol
2: tapogatunk ezen a téren, igaz?
0: Igen,
1: talán
0: igen.
1: Mondjuk.
2: Csak az a kérdés, hogyha két hetente fizetünk, akkor hogy például a nyugdíjak hogy férnének bele a 13. havi, meg a 14. havi nyugdíj, akkor melyik két hétbe fizetnénk ezt ki, hova?
0: Hát igen.
2: Hány hét lenne egy évben? Vagy a naptárunk kéne változtatni? Vagy milyen lehet ezzel?
0: Na majd egyszer lehet azt kérdést a kérdést is feltesszük, de köszönjük szépen a véleményt.
1: Köszönjük, hogy telefonál.
2: Ciao.
0: Minden jót, viszontlátásra. No, hát igen.
1: Na igen, pont mindenki, a nyugdíjakra nem gondoltam, hogy beszéltünk
0: a
1: rezsiről.
0: Hogy igazodnának, igen, ugye nem csak a munkáltatókat, hanem akár az államot is egy kicsit megterhelni a dolog. Hát legalábbis az átállás időszakában biztosan.
1: Mert ugye a nyugdíjról beszéltünk itt, vagy akkor a társadalombiztosítási rendszer kifizetése, tehát hogy itt az egész rendszert meg kéne reformálni mondjuk ahhoz, hogy ez a két heti fizetés működjön.
0: Igen. Igen, itthon. Abszolút. No, hát köszönjük a véleményt, a témánk továbbra is az, hogy van-e értelme, vagy ön esetleg örülne neki, hogyha két részletben kapná a havi fizetését. A 74-es körzet 444-444-es számon tudja megosztani velünk, vagy a 30-as 944-44-en SMS Viber üzenet formájában, addig pedig zenélünk egyet, ne menjen sehova.
3: A Altrit reggel!

0: Jó reggelt, ez az Amfit reggel, 5 perc múlva, 9 óránál járunk, feltettük a kezünket Gabriellával, ugye Vali?
1: Igen, te még énekeltél is hozzá.
0: Hát, zseniális
1: utal. Egyébként nem rossz.
0: No, akkor összegezzük gyorsan az óránkat, illetve érkeztek kommentek is, úgyhogy...
1: Mert ugye azon gondolkodtunk el, hogy mi lenne, hogyha Magyarországon is fél havonta, akár hetente lenne a fizetés, mert hogy nagyon sok európai országban, illetve az Egyesült Államok Kanadában is két hetente van fizetés.
0: Szóval nagyon sok európai országban.
1: Nagyon sok, jó, oké, túlzás volt Egyesült Királyságban. Egy kommentünk érkezett, Ferenc azt írta, hogy az alacsony fizetés így is úgy is elfogy idő előtt, illetve Sándor azt írta, hogy kb. 30-40 éve volt olyan, hogy havonta előleg. Szerintem most is lehet bizonyos munkahelyeken előleget kérni szerintem.
0: Ez már majdnem, hogy igazából
1: igen.
0: Az.
1: Igen, való, igen, az. De hogy ez sem rendszeresen szokták, hanem
0: igen,
1: valamilyen...
0: Igen, az előleg az, mit tudom én, a fizetésnek a 20%-a.
1: Igen, de valamilyen életesemény kapcsán, vagy lehet valaki költözés, vagy valami olyan nagyobb tételű vásárlás esetén talán én ezt tudom elképzelni.
0: No, ja. Hát igen, megterhelni az átállás mindenképpen, hogy hát aztán ugye... utána... Hogyan alakulna itt a munkáltatók, az állam, meg a
1: sok minden összefügg azért, igen. Ezt átbeszéltük, hiteltörlesztések, rezsi, a nyugdíjak, ugye a TB, meg úgy minden.
0: Kicsit olyan, mint a 4 napos munkahét, nem?
1: Szerintem az annyira
0: átállni,
1: nem.
0: Hogy
1: szerintem
0: erre is az átállni egyszerűbb. Nehéz lenne.
1: Az egyszerűbb szerintem.
0: A 4 napos munkahétre átállni könnyű lenne, azt mondod?
1: Hát, mint a két hetenti füzetés, arra gondoltam, tehát ugye a kettőt szerintem, hát az csak szervezés kérdése. Itt a polgármesteri hivatalban is azt, amikor volt olyan talán fűtési szezon kapcsán, úgy volt, hogy egyszerűen hétfőtől csütörtökig plusz egy órát dolgoztak, és pénteken nem dolgoztak. Ennyi volt. Tehát, hogy ez volt átmenetileg egy ilyen lehetőség.
0: A Covid idejében.
1: Meg akkor is, tehát szerintem ez könnyebben kivitelezhető talán, mint az, hogy most két hetente fizetés legyen.
0: Ha témához szeretném hozzászólni, Facebook oldalunkon megtalálja a posztot, viszont óránk végéhez értünk, úgyhogy Vali, neked köszi, hogy itt voltál ma is.
1: És akkor szép napot mindenkinek.
0: Neked is jó munkát, és akkor mi pedig zakatolunk tovább. A következő órában érkezik hozzánk Gödrey Zoltán, akivel átbeszéljük majd a Babits Mihály Kulturális Központban lévő eseményeket, és utána még beszélgetünk még, hogy kivel miről, az is kiderül, előbb viszont informálunk a hírekből, ne menjen sehova.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
4: A Toyota bemutatja 1 év, 8 újdonság. Ismerje meg a legújabb tisztán elektromos Toyota modelleket, opcionális összkerékhajtással és akár 10 év vagy 1 millió kilométer akkumulátor garanciával. Ünnepeljük együtt a városi Urban Cruiser és a családbarát BZ4X Touring premierjét. Júniusban minden hibrid, plug-in és elektromos Toyota modellhez kiemelt kedvezményeket biztosítunk. A legjobb ajánlatokat keresse a Toyota napokon június 8-a és 13-a között.
5: Autolargo Kft. Szekszárd, Pásztor utca 8. Telefonszám 74-es körzet 511-011 és Baja, Mártonszállási út 109, telefonszám 79-es körzet 523-300.
6: A lengyeli Apponyi Sándor mezőgazdasági technikum várja a jelentkezőket. Egy év alatt ingyenesen elvégezhető kistermelői élelmiszer előállító, mezőgazdasági gépésztechnikus és mezőgazdasági gépész szakmákra. Továbbá szakképesítést adó ingyenes tanfolyami képzésekre. Kézműves élelmiszerkészítő, fakitermelő, virágkötő és virágkereskedő, koszorúkészítő, mezőgazdasági gépjavító, pedagógiai munkatárs, személy és vagyonőr, valamint önköltséges formában T-kategóriás mezőgazdasági vontatóvezetők.

0: Szék, Garai utca 99. Telefon 30 45 88 770.
1: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sugo Lab szolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorban állás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sugo Lab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sugo-lab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sugo Lab, legyen tisztában a vérképével.
2: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
3: Hamarosan megnyílnak az energetikai uniós pályázatok, elítéltek egy családot, amely rabszolgaként tartott egy nőt. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Júniusban 500 milliárd forintos keretben megnyílnak az energetikai uniós pályázatok áramhálózati és okosmérős fejlesztésekre. Ez pedig azt jelenti, hogy érdemi forrás jut a magyar villamos energiarendszer korszerűsítésére, közölte Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter Facebook oldalán. Felidézte, hogy a Tisza kormány történelmi sikert ért el. Összességében 16,5 milliárd euró uniós támogatás hazahozataláról állapodtak meg az Európai Bizottsággal. Mint egy 1,5 milliárd euró jut villamos energiarendszer fejlesztésre. Rekord gyorsasággal nyitjuk újra a magyar felsőoktatás európai kapuit, közölte az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium. Azt írták, a kedden benyújtott az Európai Uniós forrásokhoz való hozzáférés érdekében szükséges egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslattal a tárca megkezdi az akadémiai szabadságot és az egyetemi autonómiát sértő, átláthatatlanul működő közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok rendszerének felszámolását, és ezzel együtt biztosítja, hogy a magyar felsőoktatás ismét teljes jogú résztvevője legyen az európai oktatási és kutatási együttműködéseknek. Hozzátették, a törvényjavaslat célja újra elérhetővé tenni a magyar hallgatók és kutatók számára az Erasmus és a Horizon programot, valamint hozzáférést biztosítani ahhoz a 2,2 milliárd eurónyi Európai Uniós forráshoz, amely a magyar felsőoktatás fejlesztését szolgálhatja. Magyarországon már nem áll rendelkezésre elegendő hazai munkaerő a Masterwood növekvő termelési igényeinek kielégítésére, ezért külföldi munkavállalók bevonására szükség van, mondta Bárány László, a vállalat ügyvezető igazgatója egy szerdai budapesti szakmai konferencián. Hozzátette, ha nem tudnak külföldről munkaerőt behozni, akkor biztosan nem építik meg a 120 milliárd forintból tervezett új gyárukat Magyarországon, sőt a magyar termelést is csökkenthetik. Nem jogerősen 14, illetve 10 év fegyház, illetve börtönbüntetésre ítélte a nyíregyházi törvényszék azt a pátrohai házaspárt, akik egy hajléktalan nőt közel egy éven keresztül rabszolgaként tartottak fogva és súlyosan bántalmazták, emiatt pedig az asszony meghalt. A nő élelmezéséről nem gondoskodtak megfelelően, önállóan nem vehetett ki élelmiszert a hűtőszekrényből sem. A földön kellett aludnia, engedély nélkül a házat sem hagyhatta el. Az asszonyt a férfi ököllel és sodrúfával rendszeresen, felesége pedig puszta kézzel alkalomszerűen bántalmazta. Eleinte házi szolgaként, később már rabszolgaként bántak vele. Amikor az asszony meghalt, egy aszódi társasház parkolójában kirakták az élettelen testet, zsebébe tették a személyigazolványát és a bankkártyáját, majd hazamentek. A nő holttestét arra járó gyermekek találták meg, halálát agyzúzódás, éhesztetés és kihűlés okozta.
2: Rádió Andrét időjárás.
3: A felhőzet kelet felé elvonul, mögötte általában több órára kisüt a nap, a változó mennyiségű fátyol és gomoly felhő mellett. A szelet sokfelé élénk, erős lökések is kísérhetik, majd estére veszít erejéből a légmozgás. A hőmérséklet délután általában 20 és 26 fok között valószínű, de keleten pár fokkal magasabb értékek is előfordulhatnak.
4: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
5: Az Antrit reggel támogatója az Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft.
6: Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban.
5: www.ergonom.hu.
2: Rádió Antrit FM 105.
7: Szép jó reggel, vagy már inkább napot, ugyanis 9 óra után járunk 4 perccel, ez az Antrit reggel június 11-én. Én Vörös Levente vagyok, vendégem pedig már a stúdióban Gödrey Zoltán, a Babits Mihály Kulturális Központ kommunikációs osztályvezetője. Jó reggelt, köszöntelek.
8: Jó reggelt, sziasztok, jó reggelt.
7: No, hát túl vagyunk ugye a májuson, ami elég klasszikus szokott lenni, de azért lesz a nyáron is egy-két dolog, amiről érdemes szót ejteni, erről is beszélni fogunk, előbb viszont még meghallgatunk.

0: egy dalt, maradjon velünk.
1: Ez az Antrit reggel. A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban induljon a nap.

0: Jó reggelt, ez az Antit reggel, 9 óra 8 percet írunk, június 11-én csütörtökön, vendégem pedig Gödrey Zoltán, a Babits Mihály Kulturális Központ kommunikációs osztályvezetője, akivel ugye említettem, hogy túl vagyunk a májuson, és mit tartogat számunkra a június.
1: Igen, mondtad, hogy kaotikus volt, a szó legnemesebb értelmében volt az. Túl vagyunk a májuson, igen, egy nagyon-nagyon fantasztikus, színes és finoman fogalmazva is dús májuson, nagy rendezvényekkel tarkított májuson, és nem állunk meg. Nyilván most nincs annyi program, egy picit visszavettük a tempót mi is, de ettől függetlenül nagyon sok színes programmal várjuk az érdeklődőket, és egy szakmailag vagy kulturálisan megint széles az a spektrum, amelyből a közönség választhat. Most elsősorban van a mozirajongókhoz szólok, akik rajonganak a mozért annyira, mint én. Június 11-e csütörtök van, tehát nyilván nem azért jöttem, hogy megmondjam hányadika van, hanem azért ma debután állunk az univerzum védelmezői, például, nem tudom, esetleg He-Man és Skeleton, meg stb. Így a régi mozifanoknak. Ez egy nagyon fontos premier dátum itt a mi életünkben, ma 17 órától vetítjük, tehát az univerzum védelmezőjét, utána pedig még egy premier dátumunk van, a Mester, azaz Steven Spielberg jön a Leleplezés napja című filmmel, amiről már megjelentek az első kritikák, mondjuk az univerzum védelmezőjéről is. Hát kíváncsi vagyok, hogy a nagy UFO rajongó Steven Spielberg most mit tett le az asztalra, és hát, hogy Leleplezés napja azt takarja-e, amire én is gondolok, hogy lelepleződik itt most az 51-es körzet, Amerika, meg borulnak az összes
0: szabadkőművesek,
1: meg az UFO-k, meg a mindenki, majd kiderül, nem tudom. Én januárban láttam az első komplett trailerét ennek a filmnek, már akkor is hidegrázós volt, meg hát van benne Emily Blunt, Colin Firth, meg a Modern Idők Morgan Freemanje, a Coleman Domingo, úgyhogy szerintem ez egy nagyon-nagyon erős film lesz, de majd kiderül. Tehát ugye azt szokták mondani, hogy filmet nem ajánlunk, csak felhívjuk rá a figyelmet, mert a film az ízlésen meg nem vitatkozunk. Én akkor is jó szívvel és bátran ajánlom mind a két mozinkat, meg egyébként az összes mozifilmünket, mert például ilyen cukorfalat filmekkel is jövünk, hogy mint egy dán animációs mozi, ami holnap debütál, a Mumbo Jumbo Hatalmas Kalandja például, de aztán lesz egy kis romantika is, francia homból, a Vibráló Szerelem, ez már jövő héten, vagy Guy Ritchie új filmjét is bemutatjuk jövő héten, a Szürke Zónát, és ha már a jövő hétnél vagyunk, akkor mondjuk el, hogy Toy Story 5. Tehát 30
0: már ott tartunk.
1: Már ott tartunk, igen. Tehát 31 évvel ezelőtt volt a Toy Story 1, most meg már ott van 31 évvel később a Toy Story 5, úgyhogy na azt a filmet aztán tényleg nem kell bemutatni senkinek.
0: Hát azt nem.
1: Úgyhogy mozis csemegével jövünk, meg igazi csemege mozikkal, úgyhogy nagy szeretettel várunk minden érdeklődőt. Egyébként pedig van kiállításunk is, múlt héten megnyitott a Szekszárdi Liszt Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola képzős növendékeinek vizsga kiállítása, amely a Bakta Galériában látható, hogy vegyek egy ilyen nagy hajtűkanyart is. Gyorsan
0: ott van, nem messze.
1: Szöktessek. Hát nem messze, igen. Déli oldalról jövünk, akkor mindjárt a bejáratnál jobbra, és ha már van kiállítás, akkor ugye a Márványteremben a Kovács Ferenc vármegyei gyermekrajzpályázat 55. alkalommal kiírt gyermekrajzpályázatból nyit gyönyörű szép tárlat várja az érdeklődőket, és ha már kiállítás, akkor a messziről jött Gyökeret vert című tárlat, azaz a 23. országos fazekas pályázat díjátadó és kiállítás megnyitó ünnepsége is. Díjátadóval egybekötött kiállítás megnyitója volt május közepén, és utána ott maradt az a gyönyörű szép tárlat, ami még szintén várja az érdeklődőket, úgyhogy én is azt tudom mondani, hogy ha valaki igazán szépeket szeretne látni, akkor térjen be a Művészetek Házába, Bakta Galériába, vagy a Márványterembe.
0: És hogy milyen programokkal készültök még így a nyár elén, arra is rátérünk, elő viszont meghallgatunk egy dalt, maradjon velünk!
2: Ez az Antrit reggel!

0: Jó reggelt, ez az Antis reggel, 9 óra 15 a pontos időnk, tehát 4:10-nél járunk. Vendégem továbbra is Gödrey Zoltán, a Babits Mihály Kulturális Központ kommunikációs osztályvezetője, akivel az előzőekben a mozit tárgyaltuk ki, mert hogy igencsak érdekes és érdemes filmek érkeznek a folytatásban, amire be lehet ülni. Mivel várjátok még a kiállításokat is, ugye szóban hoztuk, illetve hoztad, mivel várjátok még a belátogatókat?
1: Mert a hozzánk látogatókat még színházra, például a legesleges legkisebbeket. Óvodásbérletünk negyedik előadásában ma a Pocahontas tekinthetik meg a pici színház rajongók 10 órától, aztán lesz még kisiskolás plusz bérlet negyedik előadása is, ez szintén ugye a Pocahontas. Ezt megszokhatták már a kedves nézők, hogy ugye van óvodás, kisiskolás bérlet, és hál' Istennek olyan jót vagy olyan szépet mentek a bérletek az elmúlt években, hogy már kisiskolás plusz bérletet is be kellett vezessük.
0: Tehát van igény a,
1: van igény a színházra, a világot jelentő deszkákra, aminek én végtelenül örülök, mert én is nagyon szeretem a világot jelentő deszkákat, én nagyon szeretem a színházat, és én nagyon, nagyon örülök annak, hogyha a gyerekek picikorban találkoznak már a színházzal. Nekem is az első színházi élményem, egyébként most erre lehet azt mondani, hogy nem ezt csak azért mondom, de nem azért mondom, mert babicsos vagyok, de az első színházi élményem az a Babicsban volt. A Vukkot néztük meg, a TS busszal mentünk el, és olyan hatás alatt voltunk, hogy pillanatok alatt hazaértünk egy TS busszal, úgyhogy én azt mondom, hogy látni kell egy történetet, mondjuk egy Pocahontas történetet, amiből mondjuk a Disney mese ugrik be azonnal, azt valahol látni kell a színpadon, hogy milyen, hogyan valósul meg, hogy adják elő, hogy a mi elképzelésünkben egy Pocahontas, az hogy néz ki mondjuk egy színpadon, stb. Úgyhogy hál' Istennek van óvodás közönségünk is, akik most ma megtekinthetik a Pocahontas, ami egyébként a gyerekeknek szóló bérletsorozatunk utolsó előadása.
0: És akkor ezen kívül is lesznek még programok, abszolút, ha kicsit előrébb megyünk?
1: Abszolút, ha megyünk előrébb, akkor nem kell akkorát menjünk. Menjünk el június 13-áig, Apostol. Nem tudunk élni nélkületek. Érkeznek a legendák. Magyarország egyik legnépszerűbb, szerintem legnagyobb múlttal bíró zenekara érkezik hozzánk szombaton este 6 órakor a színház terembe, úgyhogy jönnek a legnagyobb slágerekkel, ugye kicsit árulkodó a cím is, tehát nem tudunk élni nélkületek, nem tudok élni nélküled, tehát köszönhetünk jó pár meg a giga slágert az Apostolnak, tehát tényleg olyat, ami reggel eszünkbe jut, és akkor ilyen 48 órányi dallamtapadás. Megmondom őszintén, hogy én is csípem az Apostolt, tehát hogy jó elhallgatni néha, főleg azért a hurrá optimizmusért, meg azért a nyugalomért, amit még mondjuk a fogalmazunk, így a pörgősebb dalaik is tartalmaznak. Tehát ilyen kis életigelő cukizenét nyomnak, nagyon-nagyon jó koncerteket adnak. Talán 2 éve voltak a Városi Retro Mojálison is, ott is nagyon-nagyon jó hangulatú koncertet adnak, és hát igazi művészek, mert megzenisítenek mindent, tehát minden témát feldolgoznak, dalt kalapálnak belőle, amiben ők úgy gondolják, hogy ihlet van, ilyen például a Nagymama sütie, arról is szólt egy dal például annó, úgyhogy nem tudunk élni nélkületek, mi se tudunk élni az Apostol nélkül, nagy szeretettel várunk mindenkit szombaton este 6 órakor a színházterembe, és ha már a szombat elég sűrű lesz az a nap, mert ugyanazzal a programmal párhuzamosan lesz a Kórusok éjszakája, az első alkalommal megrendezésre kerülő Kórusok éjszakája a Művészetek házában, szintén 6 órakor, ezen több mint 140 énekhang csendül fel, 5 kórus közreműködésével. Előszót egyébként Gonda Mária intézményünk ügyvezető igazgatója mond, köszöntőt pedig Janó Attiláné, a Város Önkormányzatának Kulturális Turisztikai és Városmarketing Bizottsága elnök helyettese, áhítatot pedig Rácz József Esperestől hallhatnak, ahol megjelentek, a Tolnai Református Egyházmegye képviseletében, és hát olyan közreműködőket köszönhetünk, mint a Kaposvári Református Kórus, Kaposvári Zenekedvelők Kórusa, a Pécsi Nosztalgia Ének Együttes, a Szekszárdi Gárdonyi Zoltán Református Együttes, Szigetvári Tinódi Vegyeskar, és hát jönnek énekesek, meg orgonisták is, és zenekarok is, az Eozin Vonós 4-es például, Halmi Edit jön szóló énekkel, Lozsányi Tamás orgonaművészt is köszöntetjük, és Töttös Gábor János verssel érkezik. Dr. Vitainé, Dr. Kovács Ildikó pedig orgonán játszik majd, és egyébként a műsorközlők a Szekszárdi Garai János Gimnázium 11. évfolyamosai lesznek, Béndek Tamás és Szabó Ágnes. Tehát így néz ki a szombat, és jön az én nagyon nagy kedvenc programom vasárnap, szintén a Művészetek házában, ez a saját ötletből megvalósult proginka, az Agora klasszikus zenei délutánok, itt Molnár Ferenc regő zongora hangversenyét élvezhetjük, úgyhogy ha megvagyunk a déli ebéddel, a vasárnap déli ebéddel, valamint a nagymama sütijével, akkor én mindig azt szoktam mondani, hogy egy nagyon-nagyon kiváló vasárnap az igazi, tökéletes koncertélmény, vagy hangverseny élmény egy ilyen program a Művészetek Házában. Most a nagyon fiatal tehetség Molnár Ferenc Regő érkezik, az ő zongora hangversenye lesz, vendégelőadóként pedig Gyűt Mátét köszönhetjük. És akkor innen már egy nagyobbat ugrunk.
0: Csak egy hetet, vagy csak egy tíz napot,
1: igen. Tehát ebből látszik, hogy azért már nálunk is
0: nagyobbak a szünetek.
1: Szellősebb a történet. A Férjek a Slamasztikában című két felvonásos francia vígjátékot tekinthetik meg majd a kedves nézők június 23-án 19 órakor. Hát olyan illusztris szereplő gárdával, mint Várkonyi András, Cseke Katinka, Szőke Zoltán, Kárpáti Levente, Nyertes Zsuzsa, Ábrahám Edit. Úgyhogy azért tartalmas a következő időszak is, meg is teszünk érte mindent, hogy az legyen, és ahogy így a kedves hallgatóknak így kiderült, azért ez tényleg megint minden korosztályt érint. Úgyhogy, de már válogathattak a programjaink közül szeptemberről, és ugye gőzerővel készülünk a szexuális születinapokra, de érkezik ismét Hegedűs Endre és Hegedűs Katalin zongora művészek, akik hangversenyt tartanak szeptember 7-én hétfőn a Művészetek Házában. Best of Hungária címmel lesz koncert legendás Hungária dalokkal, gyakorlatilag a szexuális születinapok előszobájaként, vagy előszobájaként szeptember 16-án 19 órakor, de már láthatják a kedves hallgatók, hogy a Rákász Gergely koncertet is választhatják programként késő ősszel, vagy filmzene koncertet is, Kovács Kati jubileumi turnéját, úgyhogy bőven van miből válogatni.
0: Így van, azt hiszem, hogy elég színes program kínálattal várjátok a látogatókat. Én köszönöm, hogy itt voltál, és elmondta nekünk, sok sikert a programok megvalósításához, meg a tervezgetéshez. Mondtad, hogy a születét már elkezdtétek tervezni.
1: Nem tervezünk, már dolgozunk
0: már
1: rajta.
0: Már dolgoztok rajta egészen rajta. Pontosan. Így van. Gödrey Zoltán, köszönöm, hogy itt voltál.
1: Én is nagyon szépen köszönöm.
0: További szép napot.
1: Viszont nektek is, köszi.
0: Mi pedig megyünk tovább beszélgetni, és fogunk elő, viszont még gyorsan kitekintünk az utakra, ne menjen sehova.
2: Ez a Szantriz reggel!

0: Jó reggelt, ez az Unfit reggel, pillanatokon belül 10:30 az óra, június 11-én csütörtökön vagyunk, és ahogy ígértem, gyorsan mielőtt nekivágunk a következő beszélgetésünknek, még ránézek az utakra, mert hogy bizony sok helyen munkálkodnak, például Öcsény, illetve a Szőlőhegyi körforgalom között burkolat jelet festenek, úgyhogy érdemes kifejezetten figyelni ott az Öcsényi autópálya fellehajtó és Öcsény között főként. Aztán a Bogyiszlónál is, nem csak Bogyiszlónál, végig az M9-esen tulajdonképpen a hídig útmenti növényzet gondozása zajlik, úgyhogy félpályás a lezárás Szekszárd felé, és a hídon is tevékenykednek, ott úttartozékok karbantartása, javítása, cseréje van folyamatban, útszűkülettel érdemes számolni. Ezen kívül még Tolnán van munkálat, ami igazából a tolnai bekötői utat érinti az E6-os út felé, itt kaszálnak, és az 51-12-es főúton a Palánki körforgalomtól egészen Tolna határáig szintén kaszálás van érvényben. Ezen kívül munkálkodnak még a 6-os főúton, ott is kaszálás van, a Siófoki elágazótól a Vármegye határig, tehát Bonyhád utánig, és az 56-oson is hasonló munkálatokat végeznek a Szálkai behajtótól, bekötőtől, egészen itt is a déli Vármegye határig, és még van egy félpályás lezárásunk egyéb útkarbantartási munkálatok miatt, ez Alsónánán van. No hát ennyi mindent a környékről, amin munkálkodnak, rendőrről is érkezett bejelentés, a 6-os úton, ahol mostanában szoktak mérni, ott is mérnek Kakas Széptölgyes, illetve Bonyhád Szerdahely környékén, arra is óvatosan haladjon, meg persze bármi van, csörögjön a 74-es körzet 444-444-es számon, vagy többé egy SMS Viber üzenetet a 30-as 944-44-re, és ahogy ígértem, a következőkben az Antti Training Zónában Faragó Zsolttal fogunk beszélgetni, azon nyomban, úgyhogy maradjon velünk.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Idősebb a kocsija, de nem akar vagyonokat költeni? Márka független Euro Repair szervizünk a 3 évnél idősebb autókra szakosodott és meglepően jó árakkal várja Önt. Foglaljon szervizidőpontot még ma, és 2 év garanciával megjavítjuk autóját. Eurorepar.hu.
4: Várja Önt a Koreotech Autószerviz Bonyhádon a Petzel Mór utca 80-ban.
5: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7:30-tól 16 óráig. Szombatonként 11:30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier csavar és zárszaküzlet Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004, www.ibvier.hu.
6: Dob be hétfőket! Juhéj! Kihagyhatatlan hétindító akciós pizzák a dobpepe.hu webshopban. Wow! Dobpepe! Hétfőked!
7: Te is hallod? Ilyen az új autót hangja. Nyárindító MG ajánlatok készleten lévő modellekre, akár 3 millió forintos kedvezménnyel, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával. Az ajánlatok június végéig vagy a készlet erejéig érvényesek. Keresd márka kereskedéseinkben. Válts MG-re!
8: Nyitrai Autóház Kft. Szekszárd, Pásztor utca 8. Telefon 74 528 880.
1: Ennyi volt a reklám. Antrit reggel.

0: be a rockstar.
1: Annikkel énekelt, jó reggelt, ez az Antrit reggel 9 óra 37-kor, vendégem pedig már a stúdióban Faragó Zsolt, az Antrit Training zónában beszélgetünk vele, jó reggelt, köszöntelek.
2: Jó reggelt, üdvözlöm a hallgatókat, sziasztok, Faragó Zsolt vagyok, és ez itt az Antrit Training zóna. Hát ma rögtön egy kérdéssel kezdjük. Kedves hallgatók, mi volt a legfurább hely, ahol valaha tornáztatok vagy mozogtatok egy kicsit? Konyha, buszmegálló, munkahely, vagy esetleg fogmosás közben? Van ilyen történeteket, mi várjuk a hívásatokat.
1: Vagy az SMS, Viber üzenetet a 30-as 944-44-re, a hívást pedig akár a 74-es körzet 444-444-es számon fogadjuk.
2: No, Levente, te mikor sportoltál utoljára? Tegnap sportoltál?
1: Hát tegnap nem volt jó az idő, tegnap maradjunk annyiban, úgyhogy hát az nem jött össze.
2: Esett az eső.
1: Igen.
2: Van egy jó idem. A nappaliban is esett?
1: Ne, ott nem. Gond lett volna, ha ott esik.
2: Akkor viszont a felhők nem költöznek be a nappaliba, úgyhogy igazából ez is egy olyan kifogás, ami nem mindig állja meg a helyét.
1: Ilyen kifogásokkal szoktál találkozni?
2: Rengeteg kifogás, de talán indíthatunk egy ilyen kifogás rovatot is. Szerintem a hallgatók is biztos tudnak olyan kifogásokat mondani, amivel szoktak érvelni akkor, amikor nincs kedvük dolgozni. Nagyon kreatívak tudnak lenni az emberek, ezt tanúsíthatom. Viszont én azt gondolom, hogy a kifogások mellett azért nézzük a valóságot. Tehát rengeteg, egyébként, hogyha az időjárás befolyásoló tényező lenne, akkor Magyarországon kb. Hogy 3 nap lenne, amit tudnánk edzeni, mert vagy túl meleg van, vagy esik az eső, vagy
1: na igen, hát előtte meg tegnap esett, aztán előtte nagyon meleg volt, akkor nagyon megizzott.
2: Igen, ha meleg van, akkor nagyon megizzott, persze, igen, tehát ezek a jó kis kifogások. De ennek ellenére én azt gondolom, hogy láthatjuk azért a valóságot is, hogy ebben a mai rovatunkban arról fogunk beszélni, hogy tulajdonképpen mi a valós tények. Tehát nagyon sokat látjuk, hogy az Instagramon mindenki nagyon dolgozik, nagyon fit, nagyon benne van, de igazából ezzel szemben én a tapasztalatom az, hogy ez nem így van.
1: Hát ez inkább ilyen kirakat?
2: Igen, kirakat. Szerintem kirakat, mert nagyon sok olyat látok, hogy például amikor még nyilvános nagy konditerembe edzettem, hogy megjön, nagyon be van dolgozva a rőzse, minden. Tehát
1: Lerakja a telefon,
2: pózolok 2, fölvettem, hogy mekkorát tornászok ma, és itt vagyok, megjött a fittima, aztán nagyon kipattintom magam, és kb. 10 perc múlva el is tűnt a teremből. Tehát rengeteg
1: ilyen. Nem gondoltam volna, hogy vannak ilyenek, akik lemennek, fizetnek esetleg, hogy edzenek egy kicsit, aztán mégse edzenek.
2: Hát ők igazából veszik a fáradtságot.
1: Elmenni. De csak ennyi.
2: Nem, fizet érte, megveszi a fáradtságot, ja. Csak nem végzi.
1: Igen, értem.
2: Igen. Na hát látják, pont erről beszélek. Az interneten azt látjuk, hogy mindenki napfelkettében fut a tengerparton, valóságban pedig sokszor örülünk, hogy a lift helyett a lépcsőzünk egyet. Az Instagram kontra valóság.
1: Tehát... Jelentem, azt szoktam lift helyett lépcsőzni.
2: Na látod? De csak akkor, hogyha elromlik a lift.
1: Nem, az gyakran van is.
2: Igen, hát mindenki motivált, mindenki energikus, mindenki szeret edzeni, mindenki most aztán nagyon, de emelje fel a kezét az, aki egyáltalán nem szeret mozogni. Na ugye én is felemelném, csak a rádióban nem látja senki.
1: Na igen.
2: De kell, tehát mindig és minden adásban elmondom, hogy a kedvenc mondatom és mottom, hogy az ember genetikailag mozgásra van kódolva, tehát muszáj mozognunk, mert ahogy elhagyjuk, és ezt is mondhatom tapasztalatból, volt egy kis motocross sérülésem, és el kellett hagynom az edzést, nem tudtam mozogni. A többi testrészem olyan szépen lassan kezdte feladni, leépült, izom csökkenés történik, ugyebár ha nem használod, akkor az izom nincs buffer hatás alatt, akkor ő nem lesz feszes, ő megpróbál minden kevesebb felesleget cipelni magával, és ez sajnos nem a raktárkészletre érti.
1: Igen.
2: Minél nagyobb izommunkát végzel, minél folyamatosabb az izommunka, annál jobban serkented a szervezetet, hogy egy-egy száraz, definiált, igazából nagy tűrőképesség és nagy tapabírású izomzatot építs, ami nagyon fontos. Tehát azért 30 éves kor fölött örülhetünk minden évbe a természetes módon felvett 1 kiló izomzatnak, és kihangsúlyozom a természetes módon, tehát nem anabolikus szteroidokra gondolok, és mindenféle csodaszerekkel, hanem azt, amit folyamatosan egy helyes táplálkozással fel tudunk venni, tehát ez ajándék.
1: De hogy mi a helyzet itt az Instagram vs. valósággal? Ugye ez is a témánk, és várjuk a kifogásokat, ugye?
2: Igen, és kivel milyen vicces dolog történt mozgás közben? Tényleg nagyon...
1: Hol edzett a legfurcsább helyen?
2: Igen, a legfurcsább.
1: 30-as 944-44 SMS és Viber számunk, de csöröghet a 74-es körzet 444-444-es számon is, hogy megoszta velünk. Addig pedig elmegyünk, gyorsan zenélünk egyet, és jövünk vissza hamarosan, ne menjen sehova. Andrit reggel!

0: Jó reggelt, ez az Antrit reggel, az Antrit Training zónában vagyunk, 9 óra, 46 a pontos időnk, Faragó Zsolttal beszélgetünk továbbra is, akivel már itt az előzőekben áttárgyaltuk ezt az Instagram VS valóságot, legalábbis érintőlegesen, hogy ugye történik egy ilyen, ez a képmutatás.
1: Hát inkább ilyen kis kifele egy álcának mondanám azt, hogy van, aki genetikailag jó adottságokkal rendelkezik. Tényleg valóban nem nagyon kell mozogjon. Ott szokott az látszani, hogy igazából fölteszem, hogy mekkorát mozogtam, gyertek, utánam csináljátok. Azt amúgy, amit említettem, lehet, hogy 10-15 percet többet nem is mozog. Szerencsé van, nem kell tenni érte. De nekünk is szerencsénk van, hiszen most itt a nyár a nyakunkban, igen. És azért a nyár az nagyon sok olyan szórakoztató mozgásformát hoz nekünk, amit tulajdonképpen észre sem veszem, hogy pluszban mozgok, de azért nem árt ezeket betervezni, vagy tudatosan egy bizonyos egy mozgás intervallumban, illetve egy időtartamban csinálni. Ilyen például a SUP. Nagyon, nagyon felkapott dolog ez a szápozás. Azért, hogyha elvezel egy kicsit, állsz rajta, nem csak onnan ugrálsz, vagy nézelődsz és napozol, mert legtöbben azért veszik.
0: Igen.
1: Készül egy fénykép, hogy azt a mekkorát elvesztem, és akkor utána azt látod, hogy egész végig csak kint fekszik rajta és napozik. De ennek ellenére ott a vízibicikli, azok a jó öreg kis régi rendszerből
0: meg kell hajtani.
1: Azt nagyon rendesen. Meg kell hajtani, nem halad semmit, tehát ha van olyan szerencséd, a gyerekek hátul ugrálnak, tehát kiemelik az elét, alig éri el a pedál a vizet, vagyis a lapátok a vizet. Tehát ilyenkor nehezebben lehet tekerni, de ez egy nagyon, nagyon jó dolog, és tényleg érdemes. Tehát, hogyha ott 15-20 percet végigtekez, biztos meg fogod érezni. Mindig a legjobb visszajelzés, hogy többet mozogtál, mint amennyi normálban a szervezetnek egy komfortzónán belül van az izomláz. Az izomláz mindig visszajel, az izomláz a barátod, ő megjelzi azt, hogy most egy kicsit többet mozogtam. Aztán vannak labdázás a vízben, nagyon sokat láthatjuk, hogy dobálóznak, de ha ezt megpróbáljuk egy intenzíven, egy kis pár apró játékszabályt fölállítva, tényleg intenzíven labdázni, dobálózni vele, vagy tollasozni, vagy focizni, ezek minden strand dolgok, strandlöplabda, ezeket amatőr szinten is nagyon jó csinálni, és higgyétek el, sokkal jobban érzi magát az ember akkor, hogyha ilyet mozgott, nem beszélve
0: és
1: arról,
0: nem jól elfárad,
1: és jól elfárad,
0: és akkor megpihen utána.
1: Így van. És minden egyes. Igazából edzőként azt szoktam mondani, hogy figyelj, az első 5-6 alkalom után már el fog múlni a kezdeti izomláz. Az első, második, harmadiknál fáj. Mindig egy kicsit rá kell dolgozni, de a rádolgozás nem az, hogy megerőltetem, hanem megmozgatom azt a végtagomat, ahol izomlázom van. Rányújtok. Nagyon fontos dolog, a nyújtás az edzés része. Van, aki ezt nem favorizálja, én azt mondom, a nyújtás az edzés része, tehát ugyanúgy, ahogy terhelem az izmot, úgy le is kell nyújtanom, és akkor az úgy biztos, hogy hatékony lesz. Tehát ha ezeken túl vagyok, és megszoktam, akkor már jól fog esni. Tehát én mindenképpen mindenkit arra ösztönöznék, hogy kezdjünk el mozogni, kezdjen annak érdekében, hogy egészségesebben tudjon élni az ember, és akkor azt szoktam mondani, hogy aki az étel felszívódása van problémája, akkor mondhatja azt, hogy megérdemeltem a mai étkezésemet.
0: És mi van akkor, ha valaki szeretne elkezdeni mozogni, de nem tudja, hogy álljon neki, mondjuk elkezdene otthon? Például inkább reggel, akkor érdemes, reggel otthon kikelve az ágyból van egy fél órája valakinek, vagy délután, amikor már mindennel végzett, mindent letudott, akkor inkább mozogni egy kicsit, vagy ez hogy
1: gondolod? Többen kérdezték már, hogy mikor jobb edzeni reggel vagy este. Mindig akkor azt szoktam mondani, hogy a te tested, a te bioritmusod mit diktál. Tehát van, aki például, ha a fizikai munkát végzel, akkor vélhetően nem a reggeli mozgás lesz a te elsődleges dolog, hiszen azért ott...
0: Az ember már elfárad,
1: igen, reggel. Ott a legfontosabb, a reggel fölkelek, akkor egy kis gimnasztika, nyújtás, átmozgatom magam, ébredjen fel a szervezetem, induljon a keringés, sokkal hatékonyabb utána akkor az étel felszívódása, és mindig azt szoktam javasolni, hogy ébredés után egy 2-3 decis szobahőmérsékletű pohár víz, belecsavarok egy fél citromot, és úgy elindítom a szervezetet, felébresztem az emésztőrendszeremet, és akkor utána jöhet egy kis lájtosabb reggeli. Aki reggel szokott elmenni mozogni, akkor egy reggelizés után fél óra múlva el tud kezdeni mozogni.
0: Tehát előbb reggeli, aztán edzés inkább.
1: Nagyon fontos dolog, hogy akár izmot építek, akár diétázom és testzsír százalékot szeretnék csökkenteni, mindenképpen fontos az edzés előtti étkezés. Ha én azt szeretném, hogy testzsírt akarok égetni, akkor be kell vinnem egy olyan 150-200-250 kalóriát testsúlytól és nemtől függően, amivel a tápanyagcsatornából kivehető energiával tudok elkezdeni edzeni. Egy 15 perc, mire eljuttatom a szervezetemet a zsírégetési fázisba, ahhoz kell a tápanyagcsatornából kivehető kalória. Ha nem tudok onnan felszabadítani, akkor nem fog a raktárhoz nyúlni a szervezetem, mert ugye már azt érzi, hogy neki dolgoznia kell, nincsen hirtelen energiám, tehát ilyenkor szoktuk azt mondani szaknyelven, hogy katabolikus hatás, izom leépülés, egyből az izmodból kezd el dolgozni, és mint ahogy tudhatjuk, az izomzat 65% a glutaminsav, és ezt így emésztés nélkül úgy szívja fel a szervezet, hogy észre se veszed. Ennek nem sok értelme van. Tehát mindig szoktam javasolni, hogy valamennyi reggeli kell. Most sokan mondják, hogy iszom egy teljes kávét, hát egyél meg hozzá egy banánt, vagy egy kis gyümölcsöt, és akkor már is van
0: egy. Vagy egy jó rántottát.
1: Hát azzal az elég érdekesnek kellene jó rántottával edzeni, azt inkább azt mondanám, hogy fehérjepótlásként edzés után például jó, hogy a szervezet tudjon fehérjével izmot építeni.
0: És aztán ott van a... este?
1: Igen, ott van az esti edzés. Aki irodai munkát végez, az mentálisan nagyon elfárad. És amikor, ezt szoktam mondani, a ying meg a yang, tehát amikor elfárad az elme, akkor fáradjon el a test, és akkor van tartalmas, jó alvásom. A délután edzésnek a nagyobb előnye talán az, hogy már legalább 3 étkezés van benne, tehát reggeli, ebéd, és akkor egy
0: uzsonna. Tehát van miből edzeni, és van
1: mire így van, épít. Nagyon jól fogalmaztál, van miből edzeni, és van mit ledolgoznom. Tehát, hogyha én most testsúlyt szeretnék csökkenteni, testzsír százalékot szeretnék csökkenteni, akkor a bevitt kalória addig, amit bevittem, és amit az életfunkciókhoz szükséges kalóriát azért használja a szervezet napközben is, akkor el tudok égetni jóval többet. Tehát, hogyha a napi kalória bevitelemből csak 200 kalóriával égetek el többet, mint amit bevittem, akkor biztos, hogy testzsír százalék csökkenéssel járhat. Úgyhogy ha izmot akarok építeni, akkor meg a 3 étkezéssel már van bennem annyi energia, hogy akkor tudok egy izomépítő edzést csinálni, és akkor azt úgy szintén, hogy az ebből említettem, edzés után 10 percen belül szokták a fehérje turmixokat meginni izomépítés szempontjából, illetve akkor kell egy fehérje orientált étkezést biztosítanom a szervezetnek, hiszen amit ér megdolgozott, abból tudjon izmot építeni, ha azt várjuk el a szervezettől, hogy izmot építsen.
0: Igen, és hogy mi a kihívásunk majd a jövő hétre, arra is rátérünk majd gyorsan, előbb viszont még meghallgatunk egy dalt, maradjon velünk.
2: Ez az Andrit reggel.

0: Jó reggelt, ez az Unfit reggel, 3 perc múlva járunk már 10 óránál, úgyhogy még beszélgetünk Faragó Zsolttal az Unfit Training zónában egy kicsit, méghozzá kihívással, ugye? Ez az utolsó pár blokkunk, mondatunk.
1: Igen, hát legyen a hét kihívás, és most nem egy edzés feladatot adnék, hanem inkább egy ilyen mosolygos, vicces feladatot. A következő 2 hétben figyeld meg, mikor mozogsz úgy, hogy közben jól érzed magad, és nem azért, mert kell, nem azért, mert fogyókúra, nem azért, mert akármi más oka van, vagy valakinek megígértem, hanem egyszerűen, mert jól esik. Vagy hogyha van olyan vicces dolog, ami sportolás közben történt veletek, azt is szívesen meghallgatnám, illetve örülnék, ha megosztanátok a többi hallgatókkal. És hogyha találsz ilyet, akkor szeretném, hogyha a következő adásban mesélnél nekünk róla.
0: A 30-as 944-44 a Viber és SMS számunk, de egyébként a Facebook posztunk alá is szerintem lehet írni, és akkor együtt lehet a vicces történeteken nevetni. Faragó Zsolt, köszönöm, hogy itt voltál velünk ma reggel, akkor 2 hét múlva várunk vissza.
1: Én is köszönöm, és jó egészséget, jó mozgást kívánok mindenkinek.
0: Jó mozgás, szép napot, szia-szia! Mi pedig akkor gyorsan az összegzésre már nem nagyon jutott időnk, most elengedjük a ma kedvenceit, meg a tegnap slágereit szólhatnak, 2 órán keresztül szinte megszakítás nélkül, aztán érkezik majd Géci Adrián kolléganőm, ő veszi át a stafétát déltől, addig is kívánok további jó szórakozást és szép napot a folytatásban. Vörös Levente búcsúzik, a viszonthallásra.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
4: Készen állsz Szexárd legnagyobb sportbuliára? Június 12-én este 6 órától megelevenedik a Szexárdi Sportközpont. Ez a mozgás éjszakája az Aktív Magyarország támogatásával. Több mint 20 sportág, izgalmas kísérőprogramok és rengeteg élmény vár egészen éjfélig. Hozd a formád, a családot, a barátaidat, és mutassuk meg együtt, hogy Szexárd egy igazán sportos város. A részvétel ingyenes, ráadásul a regisztrálók ajándékot is kapnak. Regisztrálj a mozgáséjszakája.hu oldalon Szexárd város megjelölésével. És ha éjfélkor még marad benned energia, a játékidő hosszabbításba fordul. Vár a 3. térfél retro diszkó, ahol a legnagyobb slágerek gondoskodnak arról, hogy a mozgás éjszakája igazán emlékezetes legyen. Június 12-e, mozgás éjszakája, Szexárdi Sportközpont. Mozdulj ki, sportolj és bulizz velünk!
5: Pali! Hozd már a földnedves beton!
6: Dehogy hozom, majd hozza a betonüzem!
5: Miért? Találtál valami olcsó helyet?
6: Jobbat! Új betonüzem nyílt Szexárdon. Egész júniusban ingyen hozzák ki a földnedves betont Szexárd belterületén.
5: Ingyen? Jaj, azt szeretjük ám! Hol vannak?
6: Figyelj! Szexárd, Bogyiszlói út 1, 30 491 80 82.
7: Új betonüzem a Bogyiszlói út 1-ben. Egész júniusban ingyenes szállítás földnedves betonra Szexárdon. 30 491

0: utazással, és akár 10 év vagy 1 millió kilométer akkumulátor garanciával. Ünnepeljük együtt a városi Urban Cruiser és a családbarát BZ4X Touring premierjét. Júniusban minden hibrid, plug-in és elektromos Toyota modellhez kiemelt kedvezményeket biztosítunk. A legjobb ajánlatokat keresse a Toyota napokon, június 8-a és 13-a között.
1: Autolargo Kft. Szekszárd, Pásztor utca 8. Telefonszám 74-es körzet 511-011 és Baja, Mártonszállási út 109. Telefonszám 79-es körzet 523-300.
2: Ennyi volt a reklám! Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
3: A miniszterelnök szerint nem állt ki az elesettek mellett a köztársasági elnök. 29 új hunortag tett fogadalmat. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Súlyog Tamás egyszer sem állt ki a bántalmazott gyermekek vagy az orbáni hatalom által üldözött civilek és a jogállam mellett, de a saját pozíciója miatt minden nap külföldön panaszkodik, írt a szerdai Facebook bejegyzésében a miniszterelnök. Magyar Péter a bejegyzéshez fűzött kommentjében az államfő által egy svájci heti lapnak adott interjúra utalva megjegyezte, most épp annak a svájci lapnak panaszkodik, amelynek főszerkesztője 2 éve Orbán Viktort kísérte Moszkvába. Ebből az interjúból Súlyog Tamás szerdán a Facebook oldalán azt emelte ki, a magyar rendszerben az elnöknek és a miniszterelnöknek együtt kell működnie. Ezt az együttműködést kezdettől fogva felkínáltam, ugyanakkor a magyar alkotmányjog hagyományok szerint teljesen egyedülálló az, hogy a miniszterelnök lemondásra szólítja fel az elnököt, többször, következetesen, kizárólag politikai okból, tette hozzá. A kulturális államtitkárságon használt antik bútorok visszaszállítását kezdeményezte az Iparművészeti Múzeumba Nagy Ervin kultúráért felelős államtitkár. A politikus a közösségi oldalán jelentette be a döntést, amelyet közvagyon kezelésével indokolt. Nagy Ervin kultúráért felelős államtitkár egy szerdán a közösségi oldalára feltöltött videóban a kulturális államtitkárság épületéből bejelentkezve beszélt arról, hogy az ott található régi antik bútorokat elődje hozatta át az Iparművészeti Múzeumból, de az államtitkár szerint azoknak a tárgyaknak, amelyek múzeumi gyűjteményből származnak, elsősorban közgyűjteményekben van a helyük. A Katasztrófa Védelem Központi Mentőszervezeténél 56-an tettek esküt, miután részt vettek egy 3 napos szimulációs gyakorlaton Hajdúszoboszlón, a Katasztrófa Védelmi Kiképző és Raktárbázison. Tájékoztatta a Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófa Védelmi Igazgatóság szerdán közleményben az MTI-t. 29 új hunortag tett ünnepélyes keretek között fogadalmat, valamint a tavaly novemberben sikeres gyakorlatot végrehajtó 27 ember. Az eskütételen Erréi Krisztián tűzoltó vezérőr nagy a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság műveleti főigazgató helyettese azt mondta, hogy a Hunor Mentőszervezet Magyarország legnagyobb hivatásos mentőcsapata, amelynek tagjai önként vállalták, hogy itthon és a határon túl is bevethetőek legyenek. A tervek szerint a perbeszédek elhangzása után hamarosan ítéletet hirdet a Debreceni Járásbíróság annak a mozdonyvezetőnek az ügyében, aki a vád szerint elaludt és az általa vezetett tehervonattal egy személyvonatba hajtott még 2023 őszén Sápnál, közölte a debreceni törvényszék. A vádirat szerint a mozdonyvezető az éjszakai órákban indult útnak Visontáról Biharkeresztesre egy magánvasút társaság tulajdonában lévő 28 tartálykocsiból álló tehervonat szerelvénnyel. A mozdonyvezető hajnali 4 óra körül a Hajdú-Bihar vármegyei Sáp település felé haladva elaludt, ezért a vasútállomásra érve nem vette észre a tilos jelzést, és megállás nélkül neki ütközött az ugyanazon a vágányon várakozó személyvonatnak.
2: Rádió Andrét időjárás.
3: A felhőzet kelet felé elvonul, mögötte általában több órára kisüt a nap, a változó mennyiségű fátyol és gomoly felhő mellett. A szelet sokfelé élénk, erős lökések is kísérhetik, majd estére veszít erejéből a légmozgás. A hőmérséklet délután általában 20 és 26 fok között valószínű, de keleten pár fokkal magasabb értékek is előfordulhatnak.
4: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Andrét FM 105.1.
4: Induljon egy újabb óra Szekszárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
2: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen a munkaidő. Rádió.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
2: Majd ha, vagy most Nissan Qashqai a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
3: Keresd a Nissan Nyitrainál. További részletek nissannyitrai.hu/nissaneve.
4: Csúcs technológia a Spiritben.
5: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
4: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon, a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit egészségcentrumban, mert nekünk fontos az ön egészsége.
6: Idősebb a kocsija, de nem akar vagyonokat költeni? Márka független Euro Repair szervizünk a 3 évnél idősebb autókra szakosodott és meglepően jó árakkal várja önt. Foglaljon szervizidőpontot még ma, és 2 év garanciával megjavítjuk autóját. Eurorepar.hu.
7: Várja önt a Koreotek Autószerviz Bonyhádon, a Petzel Mór utca 80-ban.
8: Vidd a stadion élményt a Nappalitba! Idén-nyáron heteken át a foci a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem. Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Tar! Minden, ami telekommunikáció.
9: Menőajánlatok a Rádió Antriton. A Café Amaretto étterem mai kínálatait húslevest ebédelhetünk finom metéltel. A főételek közül pedig kérhető afrikai harcsafilé fél adag rizssel és fél adag burgonyával, vagy választható dubári csirkemell fél adag rizssel és fél adag burgonyával, a C-menü pedig grillezett csirkemell, kertész salátával és öntettel. A pizza ma mai kínálata, itt húslevest ebédelhetünk cérna metéltel, az A-menü leves plusz tarhonyás hús, a B-menü pedig leves plusz lencsefőzelék sült kolbásszal. A 100 söröző étterem mai kínálata pedig itt brokkoli krémlevessel várnak bennünket, vagy kérhető hideg gyümölcsleves. Az A-menü csirkés zöldséges risotto sajttal szórva, a B-menü pedig lecsós sertésszelet tarhonyával.
0: Ennyi volt a reklám! Szexárdi Rádió, minden szexárdinak! A ma kedvencei és a tegnap slágerei!
1: Ez a Rádió Antri!

0: Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk.
1: Ez csak a Rádió Antriton lehetséges.
0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám!
2: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
3: Ebédeljen finomat, barátságos áron, elegáns, igényes környezetben, a Café Amaretto vendéglőben. Menüsétkeztetés hétfőtől szombatig. Café Amaretto. Cukráltánkban születésnapi és esküvői tortáját is megrendelheti. Café Amaretto vendéglő. Menüsétkeztetés kicsit másképp. Szekszárdon, a Béri Balog Ádám utca 4-6 szám alatt. Rendezvények lebonyolítását is vállaljuk.

0: szolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorban állás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sugolab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sugokötőjellab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sugolab, legyen tisztában a vérképével.
1: Megérkezett a CBA nyári nyereményjátéka. Vásárolj 5000 forint felett, kaparj és nyerj! Azonnali nyeremények, akár 1 millió forint értékű CBA utalvány, vagy egy két főre szóló mediterrán hajóút is a tiéd lehet. A CBA-ban szuper árak is várnak. Étolaj 699, Fuszi 419, CBA 4 tojásos tészta 489 forint, aranyfálcán sör 5 plusz 1 csomagban csak 224 forint per darabáron. CBA. Vásárolj, kap.
2: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
3: Kezdeményezték az országgyűlés rendkívüli ülésének összehívását. Rendőröknek hajtott egy autós a Budai Várnegyedben. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Az országgyűlés rendkívüli ülésének összehívását kezdeményezte jövő hét keddre a miniszterelnökséget vezető miniszter. Az erről szóló dokumentum szerdán került fel a parlament honlapjára. Rúf Bálint 5 indítvány megtárgyalását javasolja az országgyűlésnek. A miniszterelnökséget vezető miniszter a rendkívüli ülés napirendjére javasolja venni Magyarország és Szlovákia közötti a közös államhatárt keresztező szénhidrogén szállító vezetékek építésével, üzemeltetésével, fenntartásával, rekonstrukciójával és üzemzavar elhárításával kapcsolatos együttműködésről szóló megállapodás módosítását. A márciusban aláírt dokumentum az új, Szászhalombatta és az Ipolyság közötti szénhidrogén termékvezeték létesítésével függ össze. Akár 2 év börtönnel is büntethető lesz, ha valaki szándékosan, súlyosan valótlan vagyonnyilatkozatot tesz, mondta Magyar Péter miniszterelnök egy TV interjúban. A kormányfő közlése szerint a kabinet kedd este terjeszti be azt a mintegy 50 oldalas korrupcióellenes és átláthatósági törvénycsomagot, amely megerősítené az integritás hatóság jogkörét is. Hozzátette, jóval erősebb lesz az integritás hatóság jogköre, vizsgálhatja például a családtagok vagyonnyilatkozatait is, bár azok nem kerül lehetnek nyilvánosságra, valamint kezdeményezhetné állami vezetők elmozdítását, ha törvénytelen vagyonszerzést lát. Hozzátette, innentől fogva már érdekesek lesznek a vagyonnyilatkozatok. Több mint 1000 tonna húst tároltak a nyírvátori üzem szerda hajnalban kigyulladt raktárában, mondta Máté Antal, a várospolgármestere egy videós Facebook bejegyzésben. A térség országgyűlési képviselője szerint a közösségi médiában tett bejegyzése szerint az üzemben határérték feletti ammónia koncentrációt mértek. A helyi hatóság vezetője azt mondta, a tűz terjedését megfékezték, most ez a feladat, hogy a tűzzel érintett kiszáró raktárban a tűzoltók kibontsák az ott tárolt göngyelegeket és felszámolják a tűzfészkeket. Ez még hosszú időt vesz igénybe, közölte a polgármester. Máté Antal hangsúlyozta, az óvintézkedések részeként a telephely környékéről az embereket kimenekítették. A katasztrófa védelem munkatársai Nyírbátor és környékén folyamatosan mérték a levegő minőségét. Rendőröknek hajtott egy autós a Budai Várnegyedben, a rendőrök elfogták az álmokfutót, közölte a budapesti rendőrfőkapitányság. Azt írták, a rendőrök a buszsáv szabálytalan használata miatt akartak megállítani egy autóst szerdán délelőtt Budapesten az Andrássy úton. Azonban a kocsi vezetője nem állt meg a rendőri jelzésre, hanem gázt adott és menekülni kezdett. Útközben újabb közlekedési jogsértéseket követett el. A Lánchídon keresztül az első kerületi Csónak utcáig jutott, ahol nekihajtott 2 motoros rendőr, majd neki tolatott egy rendőrautónak is. A rendőrök a gépkocsi vezetőjét a helyszínen elfogták. Az elsődleges adatok szerint a motorosok nem sérültek meg, míg a rendőrautóban egy rendőr könnyű sérülést szenvedett.
2: Rádió Andrét időjárás.
3: A felhőzet kelet felé elvonul, mögötte általában több órára kisüt a nap, a változó mennyiségű fátyol és gomoly felhő mellett. A szelet sokfelé élénk, erős lökések is kísérhetik, majd estére veszít erejéből a légmozgás. A hőmérséklet délután általában 20 és 26 fok között valószínű, de keleten pár fokkal magasabb értékek is előfordulhatnak.
4: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Andrét, FM 105.1.
4: Induljon egy újabb óra Szekszárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
2: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen a munkaidő. Rádió

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
2: Atomenergia nélkül nincs olcsó áram, nincs energiabiztonság, nincs klímavédelem. A Paks 2 projekt keretében két korszerű atomerőművi blokk épül Pakson azért, hogy garantálni lehessen a hazai lakosság és vállalkozók számára az ellátásbiztonságot. Paks 2. A hosszú távú ellátásbiztonság, az olcsó áram és a klímavédelem kulcsa.
3: Kert és parkgondozói vállalkozása van. Van legalább egy fő munkavállalója. Ha ezekre a kérdésekre igen válaszokat adott, akkor ne habozzon. Jelentkezzen még ma kisgépkezelő képzésünkre. Képzésünk célja olyan szakemberek képzése, akik alkalmasak a szakterületükhöz kapcsolódó kisgépek szakszerű, balesetmentes kezelésére, ismerik és betartják a hozzá kapcsolódó munkabiztonsági, tűz- és balesetvédelmi előírásokat.
4: Jelentkezési határidő 2026. június 15-e.
3: Ergonom munkavédelmi szolgáltatás Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20 388 27 30.
5: www.ergonom.hu.
3: Ha szombat, akkor svédasztalos ebéd a Pizzamában. Már 4950 forinttól.
6: Kínálatunkban 20 féle főételből, pizzákból, salátákból és desszertekből választhatsz. Vállaljuk zárt körű rendezvények, családi, baráti és céges találkozók szervezését, akár svédasztalos kiszolgálással is. Kedvezményes előfoglalás a 74-444-555-ös telefonszámon. Pizzama. Nem csak pizza, nem csak ma.
7: Készen állsz Szekszárd legnagyobb sportbuliára? Június 12-én este 6 órától megelevenedik a Szekszárdi Sportközpont. Ez a mozgás éjszakája az Aktív Magyarország támogatásával. Több mint 20 sportág, izgalmas kísérőprogramok és rengeteg élmény vár egészen éjfélig. Hozd a formád, a családot, a barátaidat, és mutassuk meg együtt, hogy Szekszárd egy igazán sportos város. A részvétel ingyenes, ráadásul a regisztrálók ajándékot is kapnak. Regisztrálj a mozgáséjszakája.hu oldalon Szekszárd város megjelölésével. És ha éjfélkor még marad benned energia, a játékidő hosszabbításba fordul. Vár a harmadik térfél retro diszkó, ahol a legnagyobb slágerek gondoskodnak arról, hogy a mozgás éjszakája igazán emlékezetes legyen. Június 12-e, mozgás éjszakája. Szekszárdi Sportközpont. Mozdulj ki, sportolj és bulizz velünk!
8: Menőajánlatok a Rádió Antriton. A Café Amaretto étterem mai kínálatait húslevest ebédelhetünk finom metéltel. A főételek közül pedig kérhető afrikai harcsafilé fél adag rizssel és fél adag burgonyával, vagy választható dubári csirkemell fél adag rizssel és fél adag burgonyával, a címenü pedig grillezett csirkemell, kertész salátával is öntettel. A Pizzama mai kínálata, itt húslevest ebédelhetünk célna metéltel, az A menü leves plusz tarhonyás hús, a B menü pedig leves plusz lencse főzelék, sült kolbásszal. A 100 söröző étterem mai kínálata pedig, itt brokkoli krémlevessel várnak bennünket, vagy kérhető hideg gyümölcsleves. Az A menü csirkés zöldséges risotto sajttal szórva, a B menü pedig lecsós sertésszelet tarhonyával.
0: Ennyi volt a reklám! A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

Rádió Antrit. FM 105.1. Lakás.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám!
2: Gondoljon már most a hűvösebb napokra, és spóroljon okosan. Vegye meg tűzifáját egyenesen a termelőtől. A bátaszéki Jankó Faker Kft. Elhozza önnek a prémium minőségű kemény fát. Kiemelt ajánlatunk: akác tűzifa konyhakészen 57 ezer, méterben 42 ezer forint per erdei köbméter. Áraink tartalmazzák a szállítást és az áfát. Válasszon akác, cser, tölgy vagy kőr is kínálatunkból, és élvezze otthonában a valódi fa melegét. Rendeljen még ma! Jankó Faker Kft. Bátaszék, Garai utca 99. Telefon 30 45 88 770.
3: A lengyeli Apponyi Sándor mezőgazdasági technikum várja a jelentkezőket. Egy év alatt ingyenesen elvégezhető kistermelői élelmiszer előállító, mezőgazdasági gépésztechnikus és mezőgazdasági gépész szakmákra. Továbbá szakképesítést adó ingyenes tanfolyami képzésekre. Kézműves élelmiszerkészítő, fakitermelő, virágkötő és virágkereskedő, koszorúkészítő, mezőgazdasági gépjavító, pedagógiai munkatárs, személy és vagyonőr, valamint önköltséges formában T-kategóriás mezőgazdasági vontatóvezető képzésre. Információ: Bujdosó Pandó Zsuzsanna felnőtt képzési referens. Telefon 30 530 44 31.
4: Dompepe hétfőket! Juhéj! Kihagyhatatlan hétindító akciós pizzák a dompepe.hu webshopban! Wow! Dompepe! Hétfőked!
5: Bali! Hozd már a földnedves beton!
6: Dehogy hozom, majd hozza a betonüzem!
5: Miért? Találtál valami olcsó helyet?
6: Jobbat! Új betonüzem nyílt Szekszárdon. Egész júniusban ingyen hozzák ki a földnedves betont Szekszárd belterületén.
5: Ingyen? Jaj, azt szeretjük ám!
6: Hol vannak? Figyelj! Szekszárd, Bogyiszlói út 1, 30 491 80 82.
4: Új betonüzem a Bogyiszlói út 1-ben. Egész júniusban ingyenes szállítás földnedves betonra Szekszárdon. 30 491 80 82.
1: Ennyi volt a reklám. Minden, ami Szekszárd, minden, ami Tolna, minden, ami régió. A legfrissebbek itt, a Rádió Antritban.
7: 19 millió forint önkéntes tűzoltó egyesületeknek, kitüntetést kapott dr. Klein Sándor pszichológus, akár 10 fokkal is hűvösebb lehet csütörtökön. Szekszárd legfontosabb hírei a Rádió Antritban, üdvözlöm, Jannár Joli vagyok. Több mint 19 millió forint támogatásban részesülnek Tolna vármegye önkéntes tűzoltó egyesületei. 2026-ban összesen 690 millió forint támogatást oszthat szét a katasztrófa védelem a Magyarországon működő önkéntes tűzoltó egyesületek között. A támogatás két formában jut el az egyesületekhez. Az önállóan beavatkozó önkéntes tűzoltó egyesületek 138 millió forint állami támogatásban részesülnek, míg a hivatásos tűzoltóságokkal együttműködő egyesületek számára 552 millió forintos pályázati keret áll rendelkezésre. Az idei pályázatra országszerte 652 egyesület nyújtotta be támogatási igényét, összesen több mint 609 millió forint értékben. A támogatás segítségével az egyesületek működési költségeik finanszírozására, gépjárműveik felújítására, valamint különböző tűzoltó eszközök és szakfelszerelések beszerzésére fordíthatnak forrást. A bíráló bizottság munkájában a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság munkatársai mellett a Magyar Tűzoltó Szövetség delegátjai is részt vettek. A bizottság tagjai egyhangulag

0: kaphatnak meg. Emellett a nyertesek természetbeni támogatásként EDR rádiókat is átvehetnek. A Tolnavár megyei Baleset Megelőzési Bizottság rajzpályázatot hirdetett óvodás és általános iskolás gyerekek részére. A téma a biztonságos közlekedés volt. A május 15-i határidőig számos pályamű érkezett, amelyeket a zsűri korcsoportonként bírált el. A legjobbra értékelt rajzok készítőit pedig június 8-án 14 órára hívták meg az ünnepélyes eredményhirdetésre. A megjelenteket dr. Tumri Gábor rendőr alezredes, rendészeti rendőr főkapitány helyettes köszöntötte, majd Fej Csaba rendőr alezredes, közlekedésrendészeti osztályvezetővel és László Bernadett rendőr főtörzsőrmester balesetmegelőzési előadóval közösen adták át az okleveleket és az ajándékokat. A rajzverseny díjazottjai az óvodások között Sinka Zente, Agód Abigél, Kulcsár Anna, a különdíjas Szabadilin Nóra. Az alsó tagozatosok között Kanc Gergő, Sántazóé Dóra, Csizolszki Levente, a különdíjas Dohocki Zétény Vilmos. A felső tagozatosok között pedig Bükilenke Flóra, Szabó Fanni Róza, Böröt Zsófia, a különdíjas Kisréka Regina lett. A Pécsi Tudományegyetem Kultúratudományi Pedagógus Képző és Vidékfejlesztési Karának képviselői is részt vettek a Nemzetközi Közszolgálati Egyetemen megrendezett Felsőoktatási Hálózat az életen át tartó tanulásért konferencián, amely a Lifelong Learning, azaz az egész életen át tartó tanulás aktuális kihívásait és innovációit állította a középpontba. A Mellearn évek óta a hazai felsőoktatás és felnőtt képzés egyik legfontosabb szakmai fóruma, amely az egyetemek tanulást támogató és társadalmi szerepvállalását erősíti. A konferencián a kar munkatársai bemutatták a DNS Zoltán pedagógiai örökségére épülő DNS játékokat, amelyek a játékos tanulás, az élménypedagógia és a kreatív probléma megoldás eszközeivel segítik a különböző korosztályok kompetencia fejlesztését. Az interaktív bemutató során a résztvevők maguk is kipróbálhatták a játékokat, ezen keresztül személyesen megtapasztalva, miként kapcsolható össze a tanulás öröme a készségfejlesztéssel és a közösségi élménnyel. A játékos tanulás módszertana különösen jól illeszkedik a lifelong learning szemléletéhez, hiszen az életkoron átívelő tanulási folyamatok támogatását szolgálja. A konferencia kiemelkedő eseménye volt, hogy a kar emeritus professzora, dr. Klein Sándor pszichológus, a hazai humanisztikus pedagógiai és szervezetfejlesztés meghatározó alakja Mellearn Lifelong Learning innovációs életműdíjban részesült. A kitüntetés az egész életen át tartó tanulás, a személyiségfejlesztés és az innovatív pedagógiai szemlélet területén végzett több évtizedes példaértékű munkásságát ismeri el. Klein Sándor professzor életműve generációk oktatóira, kutatóira és hallgatóira gyakorolt meghatározó hatást, miközben munkásságában következetesen képviselte az emberközpontú tanulás és fejlődés eszményét. A konferencián való részvétel és a DNS játékok bemutatása újabb lehetőséget teremtett arra, hogy a PTE-KPVK megossza innovatív pedagógiai kezdeményezéseit a hazai felsőoktatási szakmai közösséggel. Emellett Klein Sándor professzor méltán elismert szakmai életműve is elismerésre kerül. A Mozgás Éjszakája Szexádon június 12-én pénteken kerül megrendezésre. A részletekről Kis Albert sajtóreferens beszél.
1: A Szexárdi Sportközpont tavalyi évhez hasonlóan idén is csatlakozott az Aktív Magyarország által meghirdetett programhoz, a Mozgás Éjszakájához, amelyre idén június 12-én kerül sor. Délután 6 órától éjfélig lesznek elérhetőek a sportközpontban a különböző sportágakhoz fűződő programok. Több mint 20 sportágat lehet kipróbálni ezen az éjszakán. Kispályás foci bajnokságra előnevezni kell, de azon kívül az összes sportág szabadon elérhető, a streetballtól a skatepark kipróbáltó, gyalogtúra, asztali tenisz, futás, dart, e-sport, petang, sakk, taekwondo, hagyományőrzés, a Tolnai Turán Egyesületnek köszönhetően a szabjavívás, az ökölvívó termünk nyitva van, ökölvívó szakosztályunk által lehető ott is megismerkedni ezzel a sportággal. Ijászat lesz, legfőbb programjaink közé tartozik a fitness, amelyben nagyon sokféle mozgásformát lehet kipróbálni, lesz egy kerékpártúránk, gyalogtúránk, tegbólozni is lehet, és még a távirányítós autós sportkerék egyesület is jelen lesz. Kísérő programjaink rendőrség, tűzoltóság és a katonaság lesz jelen, ahol meg lehet ismerkedni különböző eszközökkel, a tevékenységükkel. Ezen kívül, aki ismeri a GeoGo alkalmazást, ezen az éjszakán szabad edzés üzemmódban, beállításban, bármilyen sporttevékenység végzésével gyűjthet pontokat a GeoGo alkalmazáson belül,

0: amelyeket majd később felhasználhat. A mozgás éjszakájához kapcsolódóan azt megköszönjük ki a mozgáséjszakája.hu-n regisztrál a rendezvényre Szexárd város megjelölésével, a regisztrálókat ajándékcsomaggal várjuk.
1: Csütörtökön kezdetben még keleten várható felé eső, zápor, zivatar, majd nyugat felől itt is felszakadozik a felhőzet. A fátyol és gomoly felhők mellett országszerte több-kevesebb időre kisüt a nap. Elszórtan kisebb eső, zápor még keleten, északkeleten és nyugaton, délnyugaton alakulhat ki, északkeleten zivatar is lehet. Sokfelé élénk, erős, a Dunántúl északi felén néhol viharos lesz az északnyugati szél. Hajnalban 10 és 19, napközben 20 és 27 fok között alakul a hőmérséklet. Szexárdon hajnalban 11, napközben 20 fokos maximum várható.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Rádió Andrét, FM 101.
4: Elmúlt dél, a térség legfontosabb híreit már hallották, most pedig jöjjön egy kis kikapcsolódás. Szép csütörtököt kívánok mindenkinek, akár az ebéd készül, akár már a desszertre várnak. Indulnak a legjobb zenék.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
3: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen.

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei, ez a Rádió Antrit, és ma június 11-e. Csütörtök van, ne felejtsék el felköszönteni Barnabás nevű ismerőseiket, ma nekik van a névnapjuk, puszi nekik. Ami pedig az időjárásunkat illeti, változóan felhős időre számíthatunk, hosszabb, rövidebb napos időszakokkal csapadék nem valószínű. Az északnyugati szél élénk erős lesz, délután majd 22 fok körül alakul a hőmérséklet csúcsértékeit Szekszárdon és környékén. Ami pedig a folytatást illeti, pénteken az ország nagy részén túlnyomóan napos, gyengén felhős időre van kilátás, csak északkeleten, illetve a Nyugat-Dunántúlon lesz több felhő az égen, záporok kialakulására pedig mindössze északkeleten mutatkozik esély. Az északnyugati szél több felé élénk, néhol erős lesz, délután majd 21 és 26 fok közé melegszik a levegő itt Szekszárdon és környékén.
1: A ma kedvencei és a tegnap slágerei, ez a Rádió Antrit.

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei, ez a Rádió Antrit. A június egyik legnagyobb ajándéka kétségtelenül a cseresznye. Az üzletekben és piacokon azonban idén is Borsosáron találkozhatunk vele, ezért különösen szerencsésnek mondhatják magukat azok, akiknek saját cseresznyefájuk van. A bőséges termés ugyanakkor egy újabb kérdés vet fel, hogyan őrizzük meg a gyümölcsöt, hogy ne vesszen kárba. A szakemberek szerint a szüretet érdemes száraz időben végezni, lehetőleg a reggeli harmad felszárodása után. A cseresznyét célszerű szárastól leszedni, mert így tovább marad friss és kevésbé sérülékeny. Sokan nem tudják, de tárolás előtt nem ajánlott megmosni a gyümölcsöt. A nedvesség ugyanis elősegítheti a penészedést. A mosást inkább közvetlenül fogyasztás vagy feldolgozás előtt kell elvégezni. Hogyha nagyobb mennyiség terem, a fagyasztás is kiváló megoldás lehet. A kimagozott cseresznyét először tálcán fagyasszuk elő, majd ezután csomagoljuk zacskóba vagy dobozba, így a szemek nem tapadnak össze, és később könnyen felhasználhatók. A lekvár, a szörp vagy a befőtt készítése szintén remek lehetőség arra, hogy a nyári ízeit a hidegebb hónapokra is megőrizzük itt Szexádon.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: A Toyota bemutatja 1 év, 8 újdonság. Ismerje meg a legújabb tisztán elektromos Toyota modelleket, opcionális összkerékhajtással és akár 10 év vagy 1 millió kilométer akkumulátor garanciával. Ünnepeljük együtt a városi Urban Cruiser és a családbarát BZ4X Touring premierjét. Júniusban minden hibrid, plug-in és elektromos Toyota modellhez kiemelt kedvezményeket biztosítunk. A legjobb ajánlatokat keresse a Toyota napokon június 8-a és 13-a között.
4: Autolargo Kft. Szekszárd, Pásztor utca 8. Telefonszám 74-es körzet 511-011 és Baja, Mártonszállási út 109, telefonszám 79-es körzet 523-300.
5: Készen állsz Szekszárd legnagyobb sportbuliára? Június 12-én este 6 órától megelevenedik a Szekszárdi Sportközpont. Ez a mozgás éjszakája az Aktív Magyarország támogatásával. Több mint 20 sportág, izgalmas kísérőprogramok és rengeteg élmény vár egészen éjfélig. Hozd a formád, a családot, a barátaidat, és mutassuk meg együtt, hogy Szekszárd egy igazán sportos város. A részvétel ingyenes, ráadásul a regisztrálók ajándékot is kapnak. Regisztrálj a mozgásészakája.hu oldalon Szekszárd város megjelölésével. És ha éjfélkor még marad benned energia, a játékidő hosszabbításba fordul. Vár a harmadik térfél retro diszkó, ahol a legnagyobb slágerek gondoskodnak arról, hogy a mozgás éjszakája igazán emlékezetes legyen. Június 12-e, mozgás éjszakája. Szexádi Sportközpont. Mozdulj ki, sportolj és bulizz velünk!
6: Idősebb a kocsija, de nem akar vagyonokat költeni? Márka független Euro Repair szervizünk a 3 évnél idősebb autókra szakosodott és meglepően jó árakkal várja Önt. Foglaljon szervizidőpontot még ma, és 2 év garanciával megjavítjuk autóját. Eurorepar.hu.
0: Várja Önt a Kureotek autószerviz Bonyhádon, a Petszel Mór utca 80-ban.
1: Ennyi volt a reklám!
0: Most pedig egy olyan feldolgozás érkezik, amely sokak kedvence lett a 90-es évek végén. A Holland Fordukóz egyetlen egy slágerével írta be magát a popzene történetében, amikor új köntösbe öltöztette Benne King legendás dalát. Jön a Stand By Me, itt a Rádió Antriton.
1: Vissza a zenéhez! A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel! Ez a Rádió Antrit! FM 105.1 Rádió Antrit!
7: Yes! It is not that funny.
8: That's not that funny.

0: ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Antrit. Lassan elérkezünk a délután egy órához. Remélem, hogy kellemesen telik ez a csütörtök. Akár a munkahelyen vannak, akár otthon készül az ebéd, vagy éppen úton vannak valahová. Maradjanak velünk. Most egy pillanat múlva érkeznek a hírek, aztán természetesen folytatjuk a délutánt a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Te is hallod? Ilyen az új autót hangja. Nyárindító MG ajánlatok készleten lévő modellekre, akár 3 millió forintos kedvezménnyel, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával. Az ajánlatok június végéig vagy a készleterejéig érvényesek. Keresd márka kereskedéseinkben. Válts MG-re!
4: Nyitrai Autóház Kft. Szekszárd, Pásztor utca 8. Telefon 74 528 880.
5: Ha szombat, akkor svédasztalos ebéd a Pizzamában. Már 4950 forinttól. Kínálatunkban 20 féle főételből, pizzákból, salátákból és desszertekből választhatsz. Vállaljuk zárt körű rendezvények, családi, baráti és céges találkozók szervezését, akár svédasztalos kiszolgálással is. Kedvezményes előfoglalás a 74-444-555-ös telefonszámon. Pizzama. Nem csak pizza, nem csak ma.
6: Vidd a stadion élményt a Nappalitba! Idén nyáron heteken át a foci a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem. Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Tar. Minden, ami telekommunikáció.
7: Megérkezett a CBA nyári nyereményjátéka. Vásárolj 5000 forint felett, kaparj és nyerj! Azonnali nyeremények, akár 1 millió forint értékű CBA utalvány, vagy egy két főre szóló mediterrán hajóút is a tiéd lehet. A CBA-ban szuper árak is várnak. Étolaj 699, Fusti 419, CBA 4 tojásos tészta 489 forint, aranyfálcán sör 5 plusz 1 csomagban csak 224 forint per darabáron. CBA. Vásárolj, kapar. Nyerj!
2: Ennyi volt a reklám! Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Antrit.
8: Hamarosan megnyílnak az energetikai uniós pályázatok. Elítéltek egy családot, amely rabszolgaként tartott egy nőt. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Júniusban 500 milliárd forintos keretben megnyílnak az energetikai uniós pályázatok áramhálózati és okosmérős fejlesztésekre. Ez pedig azt jelenti, hogy érdemi forrás jut a magyar villamos energiarendszer korszerűsítésére, közölte Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter Facebook oldalán. Felidézte, hogy a Tisza kormány történelmi sikert ért el. Összességében 16,5 milliárd euró uniós támogatás hazahozataláról állapodtak meg az Európai Bizottsággal. Ebből mint egy 1,5 milliárd euró jut villamos energiarendszer fejlesztésre. Rekord gyorsasággal nyitjuk újra a magyar felsőoktatás európai kapuit, közölte az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium. Azt írták, a kedden nyújtott az Európai Uniós forrásokhoz való hozzáférés érdekében szükséges egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslattal. A tárca megkezdi az akadémiai szabadságot és az egyetemi autonómiát sértő, átláthatatlanul működő közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok rendszerének felszámolását, és ezzel együtt biztosítja, hogy a magyar felsőoktatás ismét teljes jogú résztvevője legyen az európai oktatási és kutatási együttműködéseknek. Hozzátették, a törvényjavaslat célja újra elérhetővé tenni a magyar hallgatókat.

0: akkor biztosan nem építik meg a 120 milliárd forintból tervezett új gyárukat Magyarországon, sőt a magyar termelést is csökkenthetik. Nem jogerősen 14, illetve 10 év fegyház, illetve börtönbüntetésre ítélte a nyíregyházi törvényszék azt a pátrohai házaspárt, akik egy hajléktalan nőt közel egy éven keresztül rabszolgaként tartottak fogva és súlyosan bántalmazták, emiatt pedig az asszony meghalt. A nő élelmezéséről nem gondoskodtak megfelelően, önállóan nem vehetett ki élelmiszert a hűtőszekrényből sem. A földön kellett aludnia, engedély nélkül a házat sem hagyhatta el. Az asszonyt a férfi ököllel is sodrúfával rendszeresen, felesége pedig puszta kézzel alkalomszerűen bántalmazta. Eleinte házi szolgaként, később már rabszolgaként bántak vele. Amikor az asszony meghalt, egy aszódi társasház parkolójában kirakták az élettelen testet, zsebébe tették a személyigazolványát és a bankkártyáját, majd hazamentek. A nő holttestét arra járó gyermekek találták meg. Halálát agyzúzódás, éheztetés és kihűlés okozta.
1: Rádió Antrit időjárás.
0: A felhőzet kelet felé elvonul, mögötte általában több órára kisüt a nap, a változó mennyiségű fátyol és gomoly felhő mellett. A szelet sokfelé élénk, erős lökések is kísérhetik, majd estére veszít erejéből a légmozgás. A hőmérséklet délután általában 20 és 26 fok között valószínű, de keleten pár fokkal magasabb értékek is előfordulhatnak.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Antrit FM 101.
3: Már egy órája benne járunk a délutánban, remélem, hogy kellemesen telik a csütörtök. A dolgoznak kitartást, ha pedig egy kis pihenő jutott, akkor használja ki. Folytatjuk a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
1: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljesen.

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Antrit. Most pedig egy igazán különleges programra szeretném felhívni a figyelmüket. Június 12-én ismét megrendezik Szexárdon a mozgás éjszakáját, amely az országos programsorozat részeként várja a sport és az aktív kikapcsolódás kedvelőit. A helyszín a Szexárdi Sportközpont lesz, ahol este 6 órától egészen éjfélig szinte minden a mozgásról, az élményekről és a közösségről szól majd. A szervezők több mint 20 sportágat és mozgásformát kínálnak az érdeklődőknek. Lesz futás, kerékpározás, kispályás labdarúgás, streetball, darts, asztali tenisz, íjászat, box, pilates és még számos más lehetőség. Akik pedig a táncos mozgásformákat kedvelik, azok különböző fitness és táncfoglalkozások közül válogathatnak. A sport mellett látványos bemutatók és családi programok is várják a résztvevőket. A rendőrség, a tűzoltóság és a honvédség is készül érdekes aktivitásokkal, így a legkisebbek és a felnőttek egyaránt találnak majd maguknak elfoglaltságot. A részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött, ezért érdemes időben jelentkezni, és ami külön öröm lehet sokak számára, az estei fél után sem ér véget, hiszen retro diszkóval folytatódik a program. Úgyhogy ha szeretnének mozogni, kikapcsolódni, vagy egyszerűen csak jó társaságban eltölteni egy nyári estét, akkor pénteken irány a Szexárdi Sportközpont.
1: Rádió Antrit, FM 105.1.

0: a ma kedvencei és a tegnap slágerei, ez a Rádió Antrit. Júniusban a kertek szinte napról napra változnak itt Tolna megyében, virágzik a paradicsom, fejlődik a paprika, és egyre több növény mutatja meg a nyár első eredményeit. Éppen ezért ilyenkor különösen fontos a megfelelő tápanyagú utánpótlás. Talán meglepő, de egy olyan konyhai maradék is segítségünkre lehet, amely legtöbbször a szemetesben végzi, ez pedig nem más, mint a banánhéj. A szakemberek szerint a banánhéj értékes ásványi anyagokat tartalmaz, például káliumot, kálciumot, magnéziumot és foszfort. Ezek mind hozzájárulhatnak a növények fejlődéséhez, különösen a virágzó és termést hozó fajták esetében. Fontos azonban tudni, hogy nem csodaszer, a benne található tápanyagok csak fokozatosan szabadulnak fel, ezért inkább hosszabb távú segítséget jelenthetnek. A legjobb megoldás, hogyha banánhéjat apróra vágva, a komposztba tesszük, vagy megfelelő mélységben a talajba forgatjuk. A kertészek szerint ezzel nem csak a hulladék mennyiségét csökkenthetjük, hanem a talaj szerkezetét is javíthatjuk. Egy apró lépés a fenntartatóbb kertgondozás felé, amelyből a növények és a környezet is profitálhat. Érdemes tehát legközelebb kétszer is meggondolni, mielőtt a banánhéj a kukába kerül.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most, keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
4: Keresd a Nissan Nyitrainál. További részletek nissannyitrai.hu/Nissan-éve.
5: Kert és parkgondozói vállalkozása van. Van legalább egy fő munkavállalója. Ha ezekre a kérdésekre igen válaszokat adott, akkor ne habozzon. Jelentkezzen még ma kisgépkezelő képzésünkre. Képzésünk célja olyan szakemberek képzése, akik alkalmasak a szakterületükhöz kapcsolódó kisgépek szakszerű, balesetmentes kezelésére, ismerik és betartják a hozzá kapcsolódó munkabiztonsági, tűz- és balesetvédelmi előírásokat.
6: Jelentkezési határidő 2026. június 15-e.
5: Ergonom munkavédelmi szolgáltatás. Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20 388 27 30.
7: www.ergonom.hu.
8: Csavar, zár, vas alatt. Ibvier Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7.30-tól 16 óráig. Szombatonként 11.30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier csavar és zárszaküzlet Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004 www.ibvier.hu.
9: Ebédeljen finomat, barátságos áron, elegáns, igényes környezetben, a Café Amaretto vendéglőben. Menüsétkeztetés hétfőtől szombatig. Café Amaretto. Cukráltánkban születésnapi és esküvői tortáját is megrendelheti. Café Amaretto vendéglő. Menüsétkeztetés kicsit másképp. Szekszárdon, a Béri Balog Ádám utca 4-6 szám alatt. Rendezvények lebonyolítását is vállaljuk.
1: Ennyi volt a reklám.
0: Most egy kis latin hangulat érkezik. Cello a 2000-es évek elején robbant be a zenei életben, energikus stílusával és fülbemászó dalaival. Zenéiben a latin ritmusok találkoznak a modern pop és hip-hop világával. Érkezik már is a csacsa, mint a Rádió Antriton.
1: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antrit.

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Andrit, mindjárt kettőt mutat az óra. Bízom benne, hogy sikerült egy kis lendületet adni a délutánhoz a zenénkkel. Most röviden megállunk, mert jönnek a hírek, utána pedig ismét találkozunk és hozzuk a ma kedvenceit és a tegnap slágereit.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Pali! Hozd már a földnedves beton!
4: Dehogy hozom, majd hozza a betonüzem!
3: Miért? Találtál valami olcsó helyet?
4: Jobbat! Új betonüzem nyílt Szekszárdon. Egész júniusban ingyen hozzák ki a földnedves betont Szekszárd belterületén.
3: Ingyen? Jaj, azt szeretjük ám! Hol vannak?
4: Figyelj! Szekszárd, Bogyiszlói út 1, 30 491 80 82.
5: Új betonüzem a Bogyiszlói út 1-ben. Egész júniusban ingyenes szállítás földnedves betonra Szekszárdon. 30 491 80 82.
6: Ha sokat stresszelsz, ha szeretnél jobban teljesíteni, ha hiányzik a mozgás a mindennapjaidból, találd meg az egyensúlyt az Energy Fitness edzőtermekben. Felkészült trénerek, professzionális kondigépek és kiváló parkolási lehetőség Szekszárdon, az Ebreskert utca 2-ben és a Munkácsi utca 25 szám alatt. A családias hangulatú edzőtermeink 024-ben várnak téged. Hívj, ha az Energy Fitnessben edzenél. Plusz 36 30 883 83 51.
7: Gondoljon már most a hűvösebb napokra, és spóroljon okosan. Vegye meg tűzifáját egyenesen a termelőtől. A bátaszéki Jankó Faker Kft. Elhozza önnek a prémium minőségű kemény fát. Kiemelt ajánlatunk akác tűzifa konyhakészen 57 ezer, méterben 42 ezer forint per erdei köbméter. Áraink tartalmazzák a szállítást és az áfát. Válasszon akác, cser, tölgy vagy kőr is kínálatunkból, és élvezze otthonában a valódi fa melegét. Rendeljen még ma! Jankó Faker Kft. Bátaszék. Arai utca 99. Telefon 30 45 88 770.
8: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sugo Lab szolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorban állás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sugo Lab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sugo-lab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sugo Lab, legyen tisztában a vérképével.
2: Ennyi volt a reklám. Szekszárd az ország

0: államfő által egy svájci heti lapnak adott interjúra utalva megjegyezte, most épp annak a svájci lapnak panaszkodik, amelynek főszerkesztője 2 éve Orbán Viktort kísérte Moszkvába. Ebből az interjúból Súlyog Tamás szerdán a Facebook oldalán azt emelte ki, a magyar rendszerben az elnöknek és a miniszterelnöknek együtt kell működnie. Ezt az együttműködést kezdettől fogva felkínáltam, ugyanakkor a magyar alkotmányjog hagyományok szerint teljesen egyedülálló az, hogy a miniszterelnök lemondásra szólítja fel az elnököt, többször következetesen, kizárólag politikai okból, tette hozzá. A kulturális államtitkárságon használt antik bútorok visszaszállítását kezdeményezte az Iparművészeti Múzeumba Nagy Ervin kultúráért felelős államtitkár. A politikus a közösségi oldalán jelentette be a döntést, amelyet közvagyon kezelésével indokolt. Nagy Ervin kultúráért felelős államtitkár egy szerdán a közösségi oldalára feltöltött videóban a kulturális államtitkárság épületéből bejelentkezve beszélt arról, hogy az ott található régi antik bútorokat elődje hozatta át az Iparművészeti Múzeumból, de az államtitkár szerint azoknak a tárgyaknak, amelyek múzeumi gyűjteményből származnak, elsősorban közgyűjteményekben van a helyük. A Katasztrófa Védelem Központi Mentőszervezeténél 56-an tettek esküt, miután részt vettek egy 3 napos szimulációs gyakorlaton Hajdúszoboszlón, a Katasztrófa Védelmi Kiképző és Raktárbázison. Tájékoztatta a Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófa Védelmi Igazgatóság szerdán közleményben az MTI-t. 29 új hunortag tett ünnepélyes keretek között fogadalmat, valamint a tavaly novemberben sikeres gyakorlatot végrehajtó 27 ember. Az eskütételen Erréi Krisztián tűzoltó vezérőr nagy a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság műveleti főigazgató helyettese azt mondta, hogy a Hunor Mentőszervezet Magyarország legnagyobb hivatásos mentőcsapata, amelynek tagjai önként vállalták, hogy itthon és a határon túl is bevethetőek legyenek. A tervek szerint a perbeszédek elhangzása után hamarosan ítéletet hirdet a Debreceni Járásbíróság annak a mozdonyvezetőnek az ügyében, aki a vád szerint elaludt és az általa vezetett tehervonattal egy személyvonatba hajtott még 2023 őszén Sápnál, közölte a debreceni törvényszék. A vádirat szerint a mozdonyvezető az éjszakai órákban indult útnak Visontáról Biharkeresztesre egy magánvasút társaság tulajdonában lévő 28 tartálykocsiból álló tehervonat szerelvénnyel. A mozdonyvezető hajnali 4 óra körül a Hajdú-Bihar vármegyei Sáp település felé haladva elaludt, ezért a vasútállomásra érve nem vette észre a tilos jelzést, és megállás nélkül nekiütközött az ugyanazon a vágányon várakozó személyvonatnak.
1: Rádió Antrit időjárás!
0: A felhőzet kelet felé elvonul, mögötte általában több órára kisüt a nap, a változó mennyiségű fátyol és gomoly felhő mellett. A szelet sokfelé élénk, erős lökések is kísérhetik, majd estére veszít erejéből a légmozgás. A hőmérséklet délután általában 20 és 26 fok között valószínű, de keleten pár fokkal magasabb értékek is előfordulhatnak.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Közlekedési hírek támogatója a Paks 2 ZRT. Paks 2. Több mint erőműépítés. Ellátásbiztonság, klímavédelem, munkahelyteremtés.
1: Rádió Antrit közlekedés.
4: Az M6-os autópályán és a 6-os főúton jelenleg nincs jelentősebb forgalmi fennakadás. A térségben ugyanakkor érdemes figyelni az útfenntartási munkákra és az esetleges sebességkorlátozásokra. Indulás előtt mindig vezessenek körültekintően és tartsák be a kihelyezett jelzéseket. Jó utat kívánunk mindenkinek!
1: Rádió Antrit FM 101.
4: Kellemes csütörtök délutánt kívánok mindenkinek, én Gíci Adrien vagyok. A hírek után ismét a zenéje a főszerep, akár úton vannak, akár még a munkahelyen. Örülök, hogy velünk tartanak. Jöjjön egy újabb adag jó zene.
1: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jó

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Antrit. Ahogy haladunk előre a napban, sokan érezhetik úgy, hogy a reggeli lendület már alább hagyott, az esti programokhoz pedig még jól jönne egy kis plusz energia. Éppen ezért hoztam most önöknek egy igazán frissítő és egészséges ötletet. Egy pohár kivis zöld turmix nem csak hogy finom, hanem valódi vitaminbomba is lehet. A kivi kellemesen savanykás íze tökéletesen harmonizál a banán természetes édességével, miközben a kókuszvíz könnyed hidratálást biztosít. A friss spenót pedig szinte észrevétlenül gazdagítja az italt értékes tápanyagokkal. A következő zöld finomság tele van C-vitaminnal, káliummal és rostokkal, ráadásul könnyen emészthető, így a gyomrot sem terheli meg. Néhány perc alatt elkészíthető, mindössze kivi, banán, egy marék spenót, kókuszvíz, egy kevés lime-lé és néhány jégkocka szükséges hozzá. Hogyha pedig szeretnénk még tartalmasabbá tenni, egy evőkanál, chiamaggal vagy egy adag natur fehérje porral is kiegészíthetik. Különösen a melegebb nyári délutánokon lehet kellemes választás, amikor a szervezetnek szüksége van egy kis felfrissülésre. Érdemes kipróbálni, hiszen néha legegyszerűbb megoldások adják a legjobb energiát a nap hátra levő részéhez.
1: Holnaptól nem érdekel, hol jársz és kivel, hogy ki az újabb áldozat, ki téged elvisel. Holnap már nem érdekel, miért voltál ilyen, nem magyarázd a lényeg.

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Antrit. Ahogy megérkezik a jó idő, egyre több kerékpárost lehet látni Tolna megye útjain és településein. Sokan munkába tekernek, mások csak kikapcsolódásként ülnek nyerekbe. A kerékpározásnak megvan az a különleges előnye, hogy egészen más szemszögből látjuk a környezetünket. Olyan utcákra is befordulunk, olyan apró részleteket veszünk észre, amelyek autóból teljesen elkerülnék a figyelmünket. Persze ilyenkor különösen fontos, hogy mindenki figyeljen egymásra az utakon. Egy kis türelem az autóstól, kerékpárostól és gyalogostól is sokat számít. Így mindenki biztonságban érhet haza.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Megérkezett a CBA nyári nyereményjátéka. Vásárolj 5000 forint felett, kaparj és nyerj! Azonnali nyeremények, akár 1 millió forint értékű CBA utalvány, vagy egy két főre szóló mediterrán hajóút is a tiéd lehet. A CBA-ban szuper árak is várnak. Étolaj 699, Fuse 419, CBA 4 tojásos tészta 489 forint, aranyfálcán sör 5 plusz 1 csomagban csak 224 forint per darabáron. CBA. Vásárolj, kapar! Nyerj!
4: Idősebb a kocsija, de nem akar vagyonokat költeni? Márka független Euro Repair szervizünk a 3 évnél idősebb autókra szakosodott és meglepően jó árakkal várja Önt. Foglaljon szervizidőpontot még ma, és 2 év garanciával megjavítjuk autóját. Eurorepar.hu.
0: Várja Önt a Kurotec Autószerviz Bonyhádon, a Petzel Mór utca 80-ban.
5: Dompepe hétfőket! Juhéj! Kihagyhatatlan hétindító akciós pizzák a dompepe.hu webshopban! Wow! Dompepe! Hétfőked!
6: Majd ha! Vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
7: Haló! Sárvíz autóüveg kereskedés.
8: Haló! Hónap mennénk a bityúval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
7: Ön miben segíthetek?
8: Hát szélvédő kéne nekünk.
7: Milyen típusú az autó?
8: Autó? Miféle autó? Mink a lovas kocsival vagyunk, kérem!
9: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk. Sárvíz autóüveg kereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben. Telefon 74 410 187.
8: Haló! És a lóval mi lesz?
1: Ennyi volt a reklám.
0: Kevés olyan Eurodance sláger van, amelyet ennyi év után is az első taktusokból fel lehet ismerni. Ellie, olasz énekes 1999-ben lett világsztár a Two Times című dallal, amely szinte minden európai slágerlistát meghódított. Ez szól most itt nálunk is.
1: Vissza a zenéhez! A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel! Ez a Rádió Antri!

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Andrit. Már csak néhány pillanat és 3 órát üt az óra, sokan ilyenkor már visszaszámolják a munkaidő végét, másoknak pedig még csak most pörög fel igazán a délután. Bárhogy is telik ez a csütörtök, örülök, hogy velünk tartanak. Előbb következnek a hírek, aztán újra zenélünk tovább.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Atomenergia nélkül nincs olcsó áram, nincs energiabiztonság, nincs klímavédelem. A Paks 2 projekt keretében 2 korszerű atomerőművi blokk épül Pakson azért, hogy garantálni lehessen a hazai lakosság és vállalkozók számára az ellátásbiztonságot. Paks 2. A hosszú távú ellátásbiztonság, az olcsó áram és a klímavédelem kulcsa.
4: Készen állsz Szekszárd legnagyobb sportbuliára? Június 12-én este 6 órától megelevenedik a Szekszárdi Sportközpont. Ez a mozgás éjszakája az Aktív Magyarország támogatásával. Több mint 20 sportág, izgalmas kísérőprogramok és rengeteg élmény vár egészen éjfélig. Hozd a formád, a családot, a barátaidat, és mutassuk meg együtt, hogy Szekszárd egy igazán sportos város. A részvétel ingyenes, ráadásul a regisztrálók ajándékot is kapnak. Regisztrálj a mozgáséjszakája.hu oldalon Szekszárd város megjelölésével. És ha éjfélkor még marad benned energia, a játékidő hosszabbításba fordul. Vár a 3. térfél retro diszkó, ahol a legnagyobb slágerek gondoskodnak arról, hogy a mozgás éjszakája igazán emlékezetes legyen. Június 12-e, mozgás éjszakája, Szekszárdi Sportközpont. Mozdulj ki, sportolj és bulizz velünk!
5: Csúcs technológia a Spiritben.
6: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
5: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon. A tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit Egészségcentrumban, mert nekünk fontos az ön egészsége.
7: A Toyota bemutatja 1 év, 8 újdonság. Ismerje meg a legújabb tisztán elektromos Toyota modelleket, opcionális összkerékhajtással és akár 10 év vagy 1 millió kilométer akkumulátor garanciával. Ünnepeljük együtt a városi Urban Cruiser és a családbarát BZ4X Touring premierjét. Júniusban minden hibrid, plug-in és elektromos Toyota modellhez kiemelt kedvezményeket biztosítunk. A legjobb ajánlatokat keresse a Toyota napokon június 8-a és 13-a között.
8: Autolargo Kft. Szekszárd, Pásztor utca 8. Telefonszám 74-es körzet 511-011 és Baja, Mártonszállási út 109, telefonszám 79-es körzet, 523-300.
2: Ennyi volt a reklám! Minden, ami Szekszárd, minden, ami Tolna, minden, ami régió. A legfrissebbek itt, a Rádió Antritban.
9: Tanácskoztak a biztonságos aratási munkákról, szombaton lesz a kórusok éjszakája, pár fokot melegszik péntekre. Jó napot kívánok, Jannár Joli vagyok. 2026. június 11-én csütörtökön 15 órakor következnek a Rádió Antrit regionális hírei. A szekszárdi rendőrkapitányságon indult eljárás tavasszal ismeretlen tettesek ellen, akik az egyik országos áruházlánc Arany János utcai üzletében többször loptak. Nagyjából egy hónap leforgása alatt 5-ször tért vissza a páros, és összesen 88 000 forint értékben vittek el mosószereket és piperecikkeket. Időközben

0: 600 ezer forintot. Hasonlóan járt egy áruszállító is, akinek az egyik Tarcsai Vilmos utcai üzlet előtt leállított, és a pakolás miatt őrizetlenül hagyott teherkocsijáról emelt el egy nagy kartondobozt, amelyben 250 ezer forint értékben műszaki cikkek voltak. A rendőrök június 2-án állították elő a többszörösen büntetett férfit, és gyanúsítottként hallgatták ki, majd őrizetbe vették. Időközben a bíróság le is tartóztatta. A lopás büntete és egyéb bűncselekmények megalapozott gyanúja miatt indult eljárás a szekszárdi rendőrkapitányságon folytatódik. Az aratási időszak veszélyeire és a megelőzés fontosságára hívták fel a figyelmet azon a szakmai rendezvényen, amelyet június 10-én a szekszárdi tudásközpontban rendezett meg a Tolna vármegyei kormányhivatal, a Tolna vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság és a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Tolna vármegyei szervezete. A résztvevőket dr. Balázs Gábor tűzoltó dandártábornok, a Tolna vármegyei katasztrófavédelem igazgatója köszöntötte. Beszédében hangsúlyozta, hogy az aratási időszakban kiemelt jelentősége van a szabályok betartásának, hiszen a megelőzéssel emberéletek és jelentős anyagi értékek védhetők meg. A rendezvény első előadójaként Simon Péter agrárvállalkozó osztotta meg a gondolatait és személyes tapasztalatait a hallgatósággal. Ezt követően Kosztolányi Péter, a kormányhivatal tűzvédelmi és iparbiztonsági hatósági főosztályának vezetője ismertette az aratási munkák tűzvédelmi szabályait. Dr. Benke Erzsébet, a kormányhivatal fogyasztóvédelmi főosztályának vezetője, a közlekedési és járműbiztonsági kockázatok elkerülésének lehetőségeiről tartott előadást. Horváth Tímea, a katasztrófavédelmi igazgatóság iparbiztonsági főfelügyelője, az üzemanyagok szállításának szabályait ismertette, míg Bán Attila, vármegyei tűzoltósági főfelügyelő, a szabadtéri és mezőgazdasági tüzek tapasztalatait, valamint a Tolna vármegyében bekövetkezett esetek tanulságait mutatta be. A rendezvény zárásaként vendégedit a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara vármegyei elnöke a munkavédelemről és a szociális megfeleltetés rendszeréről tájékoztatta a résztvevőket. A szakmai nap célja az volt, hogy az aratásban érintett gazdálkodók és szakemberek naprakész információk birtokában a biztonsági előírások betartásával végezhessék munkájukat, ezzel is csökkentve a tűzesetek és egyéb káresemények kialakulásának kockázatát. Június 13-án szombaton első alkalommal rendezik meg Szekszárdon a Művészetek Házában a Kórusok Éjszakáját. Az eseményről Janó Attilánét, Szekszárd megyei jugováros önkormányzata, Kulturális, Turisztikai és Városmarketing Bizottságának elnök helyettesét kérdeztük.
1: Pedig Budapesten szervezték meg a Kórusok Éjszakáját, és ez idén ott a 14. alkalom. Ott évről évre rendezik, és mindig egyre többen vannak. Valóta negyedben tartják ott ezt az eseményt. Igazából kezdetben egy amatőr kórusfesztivál volt. Arra hívja fel a figyelmet, hogy énekelni bárhol és bármikor nagyon jó, és többféle kórus mutatkozik be többféle stílusban, és ennek kapcsán Szekszárdon is ezt az eseményt ebben az évben valósítják meg először. A június 13-ai esemény, ez az első alkalom a Szekszárdi Kórusok Éjszakája. Több mint 140 énekes lesz, és 5 kórus fog fellépni. Sokkal több gazdagságot látok ebben, hiszen nem csak kórus muzsika lesz, hanem művészeti élmények, más művészeti élmények is helyet kapnak, mert lesz vonos négyes, benne lesz szólóének, orgona muzsika is, és vers is, sőt, mondjuk nekem külön öröm, mint hitoktatónak az, hogy lesz egy áhítat is benne, ami gazdagítja ezt, egy református lelkész fog majd számunkra áhítatot mondani, és akkor erről eszembe jutott egy olyan gondolat, hogy a zene is a lélek csendje, az sokszor ugyanolyan emelkedett belső élményhez vezet, tehát az, hogy lesz benne áhítat, ez szerintem igazán felemelő érzés lesz is, és így nem csak hallgatni fogjuk majd ezeket a dallamokat, hanem egy kicsit lelki üzenetet is fogunk majd ebből érezni, és nem csak a fülünkhez, hanem a szívünkhez is majd el fognak érni ezek a dallamok, mert felemeli a lelkünket, és irányt is ad neki.
0: A Szekszárdi UFC U10-es csapata az elmúlt hétvégén Horvátországban játszott, amelyről Faragó Zsolt szülő számolt be nekünk.
2: Múlt héten egy hirtelen lehetőség támadt a Szekszárdi UFC-nek, ami június 6-a 7-én egy horvátországi, pontosabban Vukovinában egy tornán vehettek részt a gyerekek. Ez azért is nagyon érdekes, mert 32 csapat indult, és ebből 32 csapatban egyedül az UFC, az U10 szerepelt. 12 srác képviselte az országunkat és a Szekszárdi UFC-t. Egy óriási

0: nagyon-nagyon szeretettel tele rendezvény működött ott lent. Nagyon-nagyon játszottak a srácok, nekik teljesen más szabályok voltak, amit itthon mi 5+1-jel játszunk, kisebb pályán, kisebb kapuval, ők 7+1-jel játszottak, és nagyobb pályán nyújtott kapuval, illetve mások voltak a játék szabályok, itt például nem volt les, elég furcsán játszanak a horvátok, tehát itt azonnal a kapus indított előre, és hát ugye gyors volt a csatár, és a védőink nem voltak ott, akkor esetleg gólt tudtak rugni. Nem nagyon sikerült nekik, nagyon meg voltak szeppenve a srácok az első meccsen, nyilván első külföldi edzés, és hát nagyon-nagyon agyon szponzorált csapatokkal mentünk. Az Ágrá például 3 csapatot indított el, de ugyanakkor az Ágrá 2 például 5-6-0-ra vertük meg őket, aztán 4-2-es eredményünk volt, majd a végén a Zágráb fő csapata, aki tulajdonképpen végigverte majdnem az egész mezőnyt, 0-0-val tudtak tőlünk távozni. Már fáradtak voltak a srácok, a másnapra az elég meleg volt, de nagyon jól helytálltak, és tulajdonképpen a gólrányunk volt, ami nagyon meglepő volt, jó volt. Ami igazából kiemelnék a tornából, hogy mindegyik gyerek nagyon szépen odatette magát, és egy óriási szerencsénk van azzal, hogy Barta László az edzőjük a srácoknak, mert hihetetlen profizmussal irányította a gyerekeket és kezelte őket.
1: Pénteken az ország nagy részén túlnyomóan napos, gyengén felhős időre van kilátás, csak északkeleten, illetve a Nyugat-Dunántúlon lesz több felhő az égen, záporok kialakulására pedig mindössze északkeleten mutatkozik esély. Az északnyugati szél több felé élénk, néhol erős lesz. A friss 6-14 fokos hajnat követően délután 21 és 26 fok közé melegszik a levegő. Szekszárdon hajnalban 11, napközben 23 fok várható.
2: Ezek voltak a Rádió Amcit regionális hírei.
1: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Rádió Amcit FM 101.
3: Már 3 óra is elmúlt, egyre közelebb a munkaidő vége sokaknak. Ha még sok a teendő, legyen a következő néhány dal egy jó kis feltöltődés. Köszönöm, hogy ma is velünk vannak ezen a csütörtöki délutánon.
2: Induljon egy újabb óra Szekszárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljesen.

0: ma kedvencei és a tegnap slágerei, ez a Rádió Andrit. A nyár közelettével egy olyan témáról is érdemes beszélnünk, amely sok ezer ember mindennapjait befolyásolja Tolnavár megyében is országszerte. Ez pedig a pallagfű elleni védekezés. A Tolnavár megyei kormányhivatal felhívta a figyelmet arra, hogy a földhasználók kötelesek megakadályozni a pallagfű virág bimbójának kialakulását, és ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig fenn kell tartaniuk. A szabályozás nem véletlenül ilyen szigorú. A pallagfű Magyarország egyik legerősebb allergén növénye, amely sokaknál okoz tűzszögést, szemviszketést, ordugulást vagy akár súlyosabb légúti panaszokat. A hatóságok rendszeresen ellenőrzik a fertőzött területeket, aki nem tesz eleget kötelezettségének, annak nem csak a közérdekű védekezés költségeit kell megfizetnie, hanem jelentős bírságra is számíthat. Ennek összege akár több millió forint is lehet. A szakemberek azt javasolják, hogy még a virágzás előtt történjen meg a kasszálás vagy a szükséges gyomírtás. Ezzel nem csak a büntetés kerülhető el, hanem a levegő pollen terhelése is csökkenthető.
1: A ma kedvencei és a tegnap slágerei. Rádió

0: a ma kedvencei és a tegnap slágerei. Ez a Rádió Antrit, most pedig jön egy hétvégi program. Június 13-án ismét a hagyományok és a közösségi élményeké lesz a főszerep Dolnamözsön, ahol megrendezik a Kelt Kalács Fesztivált. A rendezvény a helyi sváb kulturális örökséget állítja középpontba, miközben egésznapos kikapcsolódást kínál a családoknak és az érdeklődőknek. A művelődési házban és környékén nemzetiségi csoportok műsorai várják a látogatókat, emellett lehetőség nyílik megkóstolni a hagyományos sváb-kelt süteményeket, amelyek generációk óta meghatározó részei a helyi gasztronómiának. A fesztivál hangulatát kirakodó vásár is színesíti, ahol kézműves termékek és helyi portékek között lehet válogatni. A rendezvény kiváló alkalom arra, hogy közelebbről megismerjük a térség kulturális értékeit, miközben egy kellemes nyári napot töltetünk el családi és baráti körben. A programhoz kellemes időtöltést kívánunk.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Majd ha! Vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
4: Keresd a Nissan Nyitrainál. További részletek nissannyitrai.hu/nissaneve.
5: A lengyeli Apponyi Sándor mezőgazdasági technikum várja a jelentkezőket. Egy év alatt ingyenesen elvégezhető kistermelői élelmiszer előállító, mezőgazdasági gépésztechnikus és mezőgazdasági gépész szakmákra. Továbbá szakképesítést adó ingyenes tanfolyami képzésekre. Kézműves élelmiszerkészítő, fakitermelő, virágkötő és virágkereskedő, koszorúkészítő, mezőgazdasági gépjavító, pedagógiai munkatárs, személy és vagyonőr, valamint önköltséges formában T-kategóriás mezőgazdasági vontató vezetőképzésre. Információ: Bujdosó Pandó Zsuzsanna felnőtt képzési referens. Telefon 30 530 44 31.
6: Gondoljon már most a hűvösebb napokra, és spóroljon okosan. Vegye meg tűzifáját egyenesen a termelőtől. A bátaszéki Jankó Faker Kft. Elhozza önnek a prémium minőségű kemény fát. Kiemelt ajánlatunk: akác tűzifa konyhakészen 57 ezer, méterben 42 ezer forint per erdei köbméter. Áraink tartalmazzák a szállítást és az áfát. Válasszon akác, cser, tölgy vagy kőr is kínálatunkból, és élvezze otthonában a valódi fa melegét. Rendeljen még ma! Jankó Faker Kft. Bátaszék, Arai utca 99. Telefon 30 4588 770.
7: Vidd a stadion élményt a nappalitba! Idén-nyáron heteken át a focije a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem! Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Tar! Minden, ami telekommunikáció.
1: Ennyi volt a reklám!
0: Most pedig következik minden idők egyik legsikeresebb női R&B együttese, akik nem csak a slágereikkel, hanem a stílusukkal és fontos társadalmi üzeneteikkel is nyomot hagytak a 90-es évek zenében. Érkezik már is a TLC, itt a Rádió Antriton.
1: Vissza a zenéhez! A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel! Ez a Rádió Antrit!

0: Ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Antrit. Mindjárt 4 óra is szépen lassan közeledünk az est felé. Hogyha most indulnak haza, vagy még hátra van néhány feladat, remélem, hogy jó társaság vagyunk. Egy rövid hírszünet következik, hogy a legfontosabb információkról sem maradjanak le, utána pedig folytatjuk a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Te is hallod? Ilyen az új autót hangja. Nyárindító MG ajánlatok készleten lévő modellekre, akár 3 millió forintos kedvezménnyel, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával. Az ajánlatok június végéig vagy a készlet erejéig érvényesek. Keresd márka kereskedéseinkben. Válts MG-re!
4: Nyitrai Autóház Kft. Szekszárd, Pásztor utca 8. Telefon 74 528 880.
5: Csúcs technológia a Spiritben.
6: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
5: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit Egészségcentrumban, mert nekünk fontos az ön egészsége.
7: Pali! Hozd már a földnedves betont!
8: Dehogy hozom, majd hozza a betonüzem.
7: Miért? Találtál valami olcsó helyet?
8: Jobbat! Új betonüzem nyílt Szekszárdon. Egész júniusban ingyen hozzák ki a földnedves betont Szekszárd belterületén.
7: Ingyen? Jaj, azt szeretjük ám! Hol vannak?
8: Figyelj! Szekszárd, Bogyiszlói út 1, 30 491 80 82.
9: Új betonüzem a Bogyiszlói út 1-ben. Egész júniusban ingyenes szállítás földnedves betonra Szekszárdon. 30 491 80 82.
5: Megérkezett a CBA nyári nyereményjátéka. Vásárolj 5000 forint felett, kaparj és nyerj! Azonnali nyeremények, akár 1 millió forint értékű CBA utalvány, vagy egy két főre szóló mediterrán hajóút is a tiéd lehet. A CBA-ban szuper árak is várnak. Étolaj 699, Fuse 419, CBA 4 tojásos tészta 489 forint, aranyfálcán sör 5 plusz 1 csomagban csak 224 forint per darabáron. CBA. Vásárolj, kapar. Nyerj!
2: Ennyi volt a reklám! Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Antrit.
10: Berlinben tárgyalt a külügyminiszter, Barna Medvéget láttak az Aggteleki Nemzeti Parkban. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A magyar-német együttműködés legfontosabb kérdéseit tekintette át Orbán Anita külügyminiszter német partnerével, Johann Wadepul külügyminiszterrel szerdán Berlinben. Orbán Anita a Facebook oldalán azt írta, az egyeztetésen elkezdték előkészíteni az őszi német-magyar fórumot, amely szerinte idén különösen fontos jelképe lesz a két ország kapcsolatának. Céljuk írta, hogy ősszel miniszteri szinten is folytatódjon a párbeszéd. A tervek szerint a digitalizációért, az oktatásért, a közlekedésért és az energiaügyekért felelős miniszterek is egyeztetnek majd egymással, tette hozzá. A magyar diplomácia vezetője közölte, Magyarország készen áll arra, hogy Németországgal nyíltan, felkészülten és eredményorientáltan dolgozzon. A mentőknek egy pillanatra sem celeb arcokra, nem intézményvédő reflexekre és nem PR mondatokra van szükségük, hanem szakmai, őszinte, emberséges és tanulni képes kommunikációra, írta az egészségügyi miniszter szerdán a Facebookon Szűcs Brigitta szóvivő kinevezése kapcsán. Hegedűs Zsolt bejegyzésében úgy fogalmazott, ha új rendszert, új szemléletet és valódi szakmai fordulatot akarnak a mentőknél, akkor nem elég szervezeti ábrákat módosítani vagy vezetőket

0: parktól. A bejegyzésben arra kérik a Nemzeti Park vendégeit, hogy tartsák be a látogatási szabályokat. Közölték, hogy tilos a sátrazás, a bivakoló helyeken pedig célszerű az élelmiszert a fekvőhelytől távol elhelyezni. Felhívták a figyelmet, hogy a vadászok által használt etetőhelyeket is érdemes elkerülni. Felidézték, hogy az Aggteleki Nemzeti Park területén június első napjaiban két medveészlelés is történt, Szögliget és Ígerszög területén. A bíróság öt férfival szemben rendelt el kényszerintézkedést, a gyanú szerint ugyanis tiltott teljesítményfokozókkal és engedély nélküli gyógyszerekkel kereskedtek, és ebből évente 1 milliárd forintos bevételre tettek szert, közölte a Budapest környéki törvényszék. Azt írták, az ügyben a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozóiroda kábítószerbűnözés elleni hivatala bűnszervezetben elkövetett gyógyszerhamisítás büntette és más bűncselekmény miatt nyomoz. Hozzátették, a gyanú szerint az öt férfi 2020 óta együttműködött egy nemzetközi bűnözői csoportban, amely illegális gyógyszerek és potencia növelőszerek nemzetközi kereskedelmével foglalkozott.
1: Rádió Antrit időjárás.
0: A felhőzet kelet felé elvonul, mögötte általában több órára kisüt a nap, a változó mennyiségű fátyol és gomoly felhő mellett. A szelet sokfelé élénk, erős lökések is kísérhetik, majd estére veszít erejéből a légmozgás. A hőmérséklet délután általában 20 és 26 fok között valószínű, de keleten pár fokkal magasabb értékek is előfordulhatnak.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Antrit, FM 101.
3: Szép csütörtök délután kívánok mindenkinek, Ingi Ici Adrien vagyok, a hírek után ismét együtt vagyunk, és érkeznek a kedvenc dallamok, hogyha most indulnak haza, vigyázzanak az utakon, mi pedig gondoskodunk a jó társaságról.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei, ez a Rádió Antrit. Két nehéz, fagykárokkal sújtott év után végre biztató hírek érkeznek a Tolna vármegyei gyümölcsösökből. A megy termelők szerint idén sokkal kedvezőbb a helyzet, és több helyen szép termés várható. Várdomb környékén már most roskadoznak az ágak a gyümölcs súly alatt. A termelők szerint a hűvösebb tavasz ugyan lassította a virágzást, de a legfontosabb az, hogy elmaradtak a komoly fagykárok. A megy iránt már most nagy az érdeklődés. A piacokon viszonylag magas árakkal találkozhatunk, ezért sokan közvetlenül a termelőktől szeretnének vásárolni. Ez nem csak kedvezőbb lehet a pénztárcának, hanem a helyi gazdákat is támogatja. A gazdálkodók ugyanakkor arról számolnak be, hogy a szüret egyik legnagyobb kihívása továbbra is a munkaerő biztosítása. A nyári melegben végzett gyümölcsszedés komoly fizikai munkát jelent. A következő hetek tehát mozgalmasak lesznek a Tolna vármegyei gyümölcsösökben.
1: A ma kedvencei és a tegnap slágerei. Rádió.

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Antrit, most pedig egy nagyszerű programmal érkezem. Június 29-e és július 5-e között ismét megrendezik Pakson a Gastro Blues Fesztivált, amely a zene és a gasztronómia találkozásának egyik legismertebb hazai eseménye. A többnapos programsorozat során blues, jazz és rock koncertek, kulturális programok, valamint gasztronómiai események várják az érdeklődőket. A fesztivál különlegessége, hogy a zenei élmények mellett a közösségi programokra és az ízek világára is nagy hangsúlyt fektet. A látogatók főzőversenyeken, kóstolókon és szabadtéri rendezvényeken is részt vehetnek. A programok több helyszínen zajlanak, a meghittebb hangulatú koncertektől a nagyobb színpadi produkciókig. A rendezvény évről évre számos hazai és nemzetközi előadót vonultat fel, így a műfaj kedvelői változatos zenei kínálatra számíthatnak. A programhoz még előre is kellemes időtöltést kívánunk.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tiggo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tiggo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
4: Kert és parkgondozói vállalkozása van. Van legalább egy fő munkavállalója. Ha ezekre a kérdésekre igen válaszokat adott, akkor ne habozzon. Jelentkezzen még ma kisgépkezelő képzésünkre. Képzésünk célja olyan szakemberek képzése, akik alkalmasak a szakterületükhöz kapcsolódó kisgépek szakszerű, balesetmentes kezelésére, ismerik és betartják a hozzá kapcsolódó munkabiztonsági, tűz- és balesetvédelmi előírásokat.
5: Jelentkezési határidő 2026. június 15-e.
4: Ergonom munkavédelmi szolgáltatás Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20 388 27 30.
6: www.ergonom.hu.
7: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sogó alapszolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorban állás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sogó alap magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sogokötőjellab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezető. Sugolab, legyen tisztában a vérképével.
1: Ennyi volt a reklám.
0: Kevés olyan előadó tudta úgy meghódítani a világot, mint Shakira. A kolumbiai énekesnő latin gyökereit ötvözi a popzenével, különleges hangja és utánozhatatlan előadásmódja pedig azonnal felismerhető. Következik tehát Shakira, mint a Rádió Antriton.
1: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antriton.

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Antrit. Hamarosan 5 órát mutatnak az órák, lassan véget ér a munkanap sokak számára, és kezdődhet egy kicsit nyugodtabb este. Addig azonban még jönnek a legfrissebb hírek, aztán visszatérünk és továbbra is gondoskodunk a jó hangulatról.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Idősebb a kocsija, de nem akar vagyonokat költeni? Márka független Euro Repair szervizünk a 3 évnél idősebb autókra szakosodott és meglepően jó árakkal várja Önt. Foglaljon szervizidőpontot még ma, és 2 év garanciával megjavítjuk autóját. Eurorepar.hu.
4: Várja Önt a Koreotek Autószerviz Bonyhádon, a Petzel Mór utca 80-ban.
5: Dob be hétfőket! Juhéj! Kihagyhatatlan hétindító akciós pizzák a dobpepe.hu webshopban! Wow! Dobpepe! Hétfőked!
6: Készen állsz Szekszárd legnagyobb sportbuliára? Június 12-én este 6 órától megelevenedik a Szekszárdi Sportközpont. Ez a mozgás éjszakája az Aktív Magyarország támogatásával. Több mint 20 sportág, izgalmas kísérőprogramok és rengeteg élmény vár egészen éjfélig. Hozd a formád, a családot, a barátaidat, és mutassuk meg együtt, hogy Szekszárd egy igazán sportos város. A részvétel ingyenes, ráadásul a regisztrálók ajándékot is kapnak. Regisztrálj a mozgáséjszakája.hu oldalon Szekszárd város megjelölésével. És ha éjfélkor még marad benned energia, a játékidő hosszabbításba fordul. Vár a 3. térfél retro diszkó, ahol a legnagyobb slágerek gondoskodnak arról, hogy a mozgás éjszakája igazán emlékezetes legyen. Június 12-e, mozgás éjszakája. Szekszárdi Sportközpont. Mozdulj ki, sportolj és bulizz velünk!
2: Ennyi volt a reklám! Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Antrét.
7: Hamarosan megnyílnak az energetikai uniós pályázatok, elítéltek egy családot, amely rabszolgaként tartott egy nőt. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Júniusban 500 milliárd forintos keretben megnyílnak az energetikai uniós pályázatok áramhálózati és okosmérős fejlesztésekre. Ez pedig azt jelenti, hogy érdemi forrás jut a magyar villamos energiarendszer korszerűsítésére, közölte Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter Facebook oldalán. Felidézte, hogy a Tisza kormány történelmi sikert ért el. Összességében 16,5 milliárd euró uniós támogatás hazahozataláról állapodtak meg az Európai Bizottsággal. Ebből mint egy 1,5 milliárd euró jut villamos energiarendszer fejlesztésre. Rekord gyorsasággal nyitjuk újra a magyar felsőoktatás európai kapuit, közölte az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium. Azt írták, a kedden nyújtott az Európai Uniós forrásokhoz való hozzáférés érdekében szükséges egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslattal. A tárca megkezdi az akadémiai szabadságot és az egyetemi autonómiát sértő, átláthatatlanul működő közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok rendszerének felszámolását, és ezzel együtt biztosítja, hogy a magyar felsőoktatás ismét teljes jogú résztvevője legyen az európai oktatási és kutatási együttműködéseknek. Hozzátették, a törvényjavaslat célja újra elérhetővé tenni a magyar hallgatók és kutatók számára az Erasmus és a Horizon programot, valamint hozzáférést biztosítani ahhoz a 2,2 milliárd eurónyi Európai Uniós forráshoz, amely a magyar felsőoktatás fejlesztését szolgálhatja. Magyarországon már nem áll rendelkezésre elegendő hazai munkaerő a Masterwood növekvő termelési igényeinek kielégítésére, ezért külföldi munkavállalók bevonására szükség van, mondta Bárány László, a vállalat ügyvezető igazgatója egy szerdai budapesti szakmai konferencián. Hozzátette, ha nem tudnak külföldről munkaerőt behozni, akkor biztosan nem építik meg a 120 milliárd forintból tervezett új gyárukat Magyarországon, sőt a magyar termelést is csökkenthetik. Nem jogerősen 14, illetve 10 év fegyház, illetve börtönbüntetésre ítélte a nyíregyházi törvényszék azt a pátrohai házaspárt, akik egy hajléktalan nőt közel egy éven keresztül rabszolgaként tartottak fogva és súlyosan bántalmazták, emiatt pedig az asszony meghalt. A nő élelmezéséről nem gondoskodtak megfelelően, önállóan nem vehetett ki élelmiszert a hűtőszekrényből sem. A földön kellett aludnia, engedély nélkül a házat sem hagyhatta el. Az asszonyt a férfi ököllel és sodrófával rendszeresen, felesége pedig puszta kézzel alkalomszerűen bántalmazta. Eleinte házi szolgaként, később már rabszolgaként bántak vele. Amikor az asszony meghalt, egy aszódi társasház parkolójában kirakták az élettelen testet, zsebébe tették a személyigazolványát és a bankkártyáját, majd hazamentek. A nő holttestét arra járó gyermekek találták meg. Halálát agyzúzódás, éheztetés és kihűlés okozta.
2: Rádió Antrit időjárás.
8: Thank you.
7: pénteken a fátyol és gomoly felhők mellett általában sok napsütés várható. Északkeleten néhány zápor, északnyugaton csepergő eső előfordulhat. Az északnyugati északi szél élénk lesz, a hőmérséklet hajnalban általában 6 és 14, de délután már 22 és 27 fok között alakul.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit, FM 101.
0: Futuro utájárunk lassan esteledik, de a jó hangulatnak még korán sincs vége. Köszönöm, hogy ezt a csütörtököt is velünk töltik. Kapcsolódjanak ki, lazítsanak egy kicsit, és élvezik a következő zenéket.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatos

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Antrit, most pedig jöjjön egy hétvégi program. Június 13-án kerül megrendezésre a Tamási Miklósvári Parkerdőben a 18. Trófea Vadgasztronómiai Fesztivál. Az esemény egyik legnagyobb vonzereje idén is a főzőverseny lesz, közel 20 főzőhelyen készülnek majd a különleges vadételek, és a csapatok ismét megmutathatják, milyen sokoldalúan lehet felhasználni a vadhúst a konyhában. A hagyományos vadpörköltek mellett korábban nyárson sült húsok és számos különleges recept alapján készült fogásos helyet kapott a kínálatban. A gasztronómiai élmények mellett látványos szakmai bemutatók várják az érdeklődőket. Lesz kutyasó, solymász bemutató, trófea kiállítás és vadászkutyás program is. A kulturális műsorokban helyi értékek mutatkoznak be, színpadra lép a Pántlika Néptánc Együttes és a Tamási Fúvó Zenekar is. Az esti hangulatról pedig a New Level Empire koncertje gondoskodik. A fesztivál pedig hajnalig tartó diszkóval zárul. Mindez tehát most hétvégén, június 13-án a Tamási Miklósvári Parkerdőben. A programhoz kellemes időtöltést kívánunk.
1: Rádió Antrit FM 101.

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Antrit, most pedig egy igazán különleges élményre hívom fel a figyelmet. Június 20-án ismét megrendezik a múzeumok éjszakáját, amelyhez ezúttal a Bálta-Széki Önkormányzati Tűzoltóság is csatlakozik. Este 6 órától egészen évfélig nyitva állnak a tűzoltóság kapui, ahol kicsik és nagyok egyaránt bepillantást nyerhetnek a tűzoltók izgalmas és felelősségteljes mindennapjaiban. A látogatók megismerhetik a Bálta-Széki Tűzoltóság történetét bemutató kiállítást. Közelről is szemügyre vehetik a tűzoltóautókat és a speciális bevetési eszközöket, sőt olyan interaktív programok is várják az érdeklődőket, mint a füstsátor, a VR szemüveges élmény, a tálca tűzoltásának bemutatója, vagy akár egy próbariasztás is. A program ingyenesen látogatható, még egyszer tehát mindez június 20-án, szombaton este 6 és éjfél között a Bálta-Széki Önkormányzati Tűzoltóságon. A programhoz kellemes időtöltést kívánunk!
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Atomenergia nélkül nincs olcsó áram, nincs energiabiztonság, nincs klímavédelem. A Paks 2 projekt keretében két korszerű atomerőművi blokk épül Pakson azért, hogy garantálni lehessen a hazai lakosság és vállalkozók számára az ellátásbiztonságot. Paks 2. A hosszú távú ellátásbiztonság, az olcsó áram és a klímavédelem kulcsa.
4: Megérkezett a CBA nyári nyereményjátéka. Vásárolj 5000 forint felett, kaparj és nyerj! Azonnali nyeremények, akár 1 millió forint értékű CBA utalvány, vagy egy két főre szóló mediterrán hajóút is a tiéd lehet. A CBA-ban szuper árak is várnak. Étolaj 699, Fusti 419, CBA 4 tojásos tészta 489 forint, aranyfálcán sör 5 plusz 1 csomagban csak 224 forint per darabáron. CBA. Vásárolj, kapar! Nyerj!
5: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7.30-tól 16 óráig. Szombatonként 11.30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier csavar és zárszaküzlet Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004, www.ibvier.hu.
6: Vidd a stadion élményt a nappalitba. Idén nyáron heteken át a focié a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem. Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Tar. Minden, ami telekommunikáció.
1: Ennyi volt a reklám.
0: Erőteljes hang, elképesztő energia és rengeteg sláger, ezek jutnak eszünkbe Jessie J nevéről. A brit énekesnő dalszerzőként is sikeres volt, mielőtt saját előadóként világhírűvé vált. Már is forog tőle a Price Tag, itt a Rádió Antriton.
1: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antri.

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei, ez a Rádió Antrit. Hamarosan 18 óra lesz, úgyhogy itt az idő, hogy elköszönjek önöktől. Én már ennyi voltam. Érkeznek a hírek, utána pedig már Adri nélkül forognak tovább a dalok. Szép estét, további jó rádiózást, a lehető legjobbakat kívánom mindenkinek. Az elmúlt órákban Géczi Adrient hallották. Köszönöm a figyelmet.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Gondoljon már most a hűvösebb napokra, és spóroljon okosan. Vegye meg tűzifáját egyenesen a termelőtől. A bátaszéki Jankó Faker Kft. Elhozza önnek a prémium minőségű kemény fát. Kiemelt ajánlatunk: akác tűzifa konyhakészen 57 ezer, méterben 42 ezer forint per erdei köbméter. Áraink tartalmazzák a szállítást és az áfát. Válasszon akác, cser, tölgy vagy kőr is kínálatunkból, és élvezze otthonában a valódi fa melegét. Rendeljen még ma! Jankó Faker Kft. Bátaszék, Garai utca 99. Telefon 30 4588 770.
4: Ha sokat stresszelsz, ha szeretnél jobban teljesíteni, ha hiányzik a mozgás a mindennapjaidból, találd meg az egyensúlyt az Energy Fitness edzőtermekben. Felkészült trénerek, professzionális kondigépek és kiváló parkolási lehetőség Szekszárdon, az Ebreskert utca 2-ben és a Munkácsi utca 25 szám alatt. A családias hangulatú edzőtermeink 024-ben várnak téged. Hívj, ha az Energy Fitnessben edzenél! Plusz 36 30 883 83 51.
5: A Toyota bemutatja: egy év, 8 újdonság. Ismerje meg a legújabb tisztán elektromos Toyota modelleket opcionális összkerékhajtással és akár 10 év vagy 1 millió kilométer akkumulátor garanciával. Ünnepeljük együtt a városi Urban Cruiser és a családbarát BZ4X Touring premierjét. Júniusban minden hibrid, plug-in és elektromos Toyota modellhez kiemelt kedvezményeket biztosítunk. A legjobb ajánlatokat keresse a Toyota napokon június 8-a és 13-a között.
6: Autolargo Kft. Szekszárd, Pásztor utca 8. Telefonszám 74-es körzet 511-011 és Baja, Mártonszállási út 109, telefonszám 79-es körzet 523-300.
2: Ennyi volt a reklám! Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Antrét.
7: A miniszterelnök szerint nem állt ki az elesettek mellett a köztársasági elnök. 29 új hunortag tett fogadalmat. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Súlyog Tamás egyszer sem állt ki a bántalmazott gyermekek vagy az orbáni hatalom által üldözött civilek és a jogállam mellett, de a saját pozíciója miatt minden nap külföldön panaszkodik, írt a szerdai Facebook bejegyzésében a miniszterelnök. Magyar Péter a bejegyzéshez fűzött kommentjében az államfő által egy svájci heti lapnak adott interjúra utalva megjegyezte: most épp annak a svájci lapnak panaszkodik, amelynek főszerkesztője 2 éve Orbán Viktort kísérte Moszkvába. Ebből az interjúból Súlyog Tamás szerdán a Facebook oldalán azt emelte ki: a magyar rendszerben az elnöknek és a miniszterelnöknek együtt kell működnie. Ezt az együttműködést kezdettől fogva felkínáltam, ugyanakkor a magyar alkotmányjog hagyományok szerint teljesen egyedülálló az, hogy a miniszterelnök lemondásra szólítja fel az elnököt, többször, következetesen, kizárólag politikai okból, tette hozzá. A kulturális államtitkárságon használt antik bútorok visszaszállítását kezdeményezte az Iparművészeti Múzeumba Nagy Ervin kultúráért felelős államtitkár. A politikus a közösségi oldalán jelentette be a döntést, amelyet közvagyon kezelésével indokolt. Nagy Ervin kultúráért felelős államtitkár egy szerdán a közösségi oldalára feltöltött videóban a kulturális államtitkárság épületéből bejelentkezve beszélt arról, hogy az ott található régi antik bútorokat elődje hozatta át az Iparművészeti Múzeumból, de az államtitkár szerint azoknak a tárgyaknak, amelyek múzeumi gyűjteményből származnak, elsősorban közgyűjteményekben van a helyük. A Katasztrófa Védelem Központi Mentőszervezeténél 56-an tettek esküt, miután részt vettek egy 3 napos szimulációs gyakorlaton Hajdúszoboszlón, a Katasztrófa Védelmi Kiképző és Raktárbázison. Tájékoztatta a Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófa Védelmi Igazgatóság szerdán közleményben az MTI-t. 29 új hunortag tett ünnepélyes keretek között fogadalmat, valamint a tavaly novemberben sikeres gyakorlatot végrehajtó 27 ember. Az eskütételen Erréi Krisztián tűzoltó vezérőr nagy a Belügyminisztérium Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság műveleti főigazgató helyettese azt mondta, hogy a Hunor Mentőszervezet Magyarország legnagyobb hivatásos mentőcsapata, amelynek tagjai önként vállalták, hogy itthon és a határon túl is bevethetőek legyenek. A tervek szerint a perbeszédek elhangzása után hamarosan ítéletet hirdet a debreceni járásbíróság annak a mozdonyvezetőnek az ügyében, aki a vád szerint elaludt és az általa vezetett tehervonattal egy személyi vonatba hajtott még 2023 őszén Sápnál, közölte a debreceni törvényszék. A vádirat szerint a mozdonyvezető az éjszakai órákban indult útnak Visontáról Biharkeresztesre egy magánvasút társaság tulajdonában lévő 28 tartálykocsiból álló tehervonat szerelvénnyel. A mozdonyvezető hajnali 4 óra körül a Hajdú-Bihar vármegyei Sáp település felé haladva elaludt, ezért a vasútállomásra érve nem vette észre a tilos jelzést, és megállás nélkül nekiütközött az ugyanazon a vágányon várakozó személyvonatnak.
2: Rádió Antrit időjárás.
7: Pénteken a fátyol és gomoly felhők mellett általában sok napsütés várható. Északkeleten néhány zápor, északnyugaton csepergő eső előfordulhat. Az északnyugati északi szél élénk lesz. A hőmérséklet hajnalban általában 6 és 14, de délután már 22 és 27 fok között alakul.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit FM 101.
1: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
2: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az este.

0: elúszva.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: A lengyeli Apponyi Sándor mezőgazdasági technikum várja a jelentkezőket. Egy év alatt ingyenesen elvégezhető kistermelői élelmiszer előállító, mezőgazdasági gépésztechnikus és mezőgazdasági gépész szakmákra. Továbbá szakképesítést adó ingyenes tanfolyami képzésekre. Kézműves élelmiszerkészítő, fakitermelő, virágkötő és virágkereskedő, koszorúkészítő, mezőgazdasági gépjavító, pedagógiai munkatárs, személy és vagyonőr, valamint önköltséges formában T-kategóriás mezőgazdasági vontató vezetőképzésre. Információ: Bujdosó Pandó Zsuzsanna felnőtt képzési referens. Telefon 30 530 44 31.
4: Te is hallod? Ilyen az új autót hangja. Nyárindító MG ajánlatok készleten lévő modellekre, akár 3 millió forintos kedvezménnyel, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával. Az ajánlatok június végéig vagy a készlet erejéig érvényesek. Keresd márka kereskedéseinkben. Válts MG-re!
5: Nyitrai Autóház Kft. Szekszárd, Pásztor utca 8. Telefon 74 528 880.
6: Csúcs technológia a Spiritben.
7: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
6: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon, a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit Egészségcentrumban, mert nekünk fontos az ön egészsége.
1: Ennyi volt a reklám. Rádió.
2: Andrét.

0: Well, who's next?
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Kert és parkgondozói vállalkozása van. Van legalább egy fő munkavállalója. Ha ezekre a kérdésekre igen válaszokat adott, akkor ne habozzon. Jelentkezzen még ma kisgépkezelő képzésünkre. Képzésünk célja olyan szakemberek képzése, akik alkalmasak a szakterületükhöz kapcsolódó kisgépek szakszerű, balesetmentes kezelésére, ismerik és betartják a hozzá kapcsolódó munkabiztonsági, tűz és balesetvédelmi előírásokat.
4: Jelentkezési határidő 2026. június 15-e.
3: Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20 388 27 30.
5: www.ergonom.hu.
6: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most, keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
7: Keresd a Nissan Nyitrainál. További részletek nissannyitrai.hu/nissaneve.
8: Készen állsz Szekszárd legnagyobb sportbuliára? Június 12-én este 6 órától megelevenedik a Szekszárdi Sportközpont. Ez a mozgás éjszakája az Aktív Magyarország támogatásával. Több mint 20 sportág, izgalmas kísérőprogramok és rengeteg élmény vár egészen éjfélig. Hozd a formád, a családot, a barátaidat, és mutassuk meg együtt, hogy Szekszárd egy igazán sportos város. A részvétel ingyenes, ráadásul a regisztrálók ajándékot is kapnak. Regisztrálj a mozgáséjszakája.hu oldalon Szekszárd város megjelölésével. És ha éjfélkor még marad benned energia, a játékidő hosszabbításba fordul. Vár a harmadik térfél retro diszkó, ahol a legnagyobb slágerek gondoskodnak arról, hogy a mozgás éjszakája igazán emlékezetes legyen. Június 12-e, mozgás éjszakája. Szekszárdi Sportközpont. Mozdulj ki, sportolj és bulizz velünk!
2: Ennyi volt a reklám! Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
9: Kezdeményezték az országgyűlés rendkívüli ülésének összehívását. Rendőröknek hajtott egy autós a Budai Várnegyedben. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Az országgyűlés rendkívüli ülésének összehívását kezdeményezte jövő hét keddre a miniszterelnökséget vezető miniszter. Az erről szóló dokumentum szerdán került fel a parlament honlapjára. Ruf Bálint 5 indítvány megtárgyalását javasolja az országgyűlésnek. A miniszterelnökséget vezető miniszter a rendkívüli ülés napirendjére javasolja venni Magyarország és Szlovákia közötti a közös államhatárt keresztező szénhidrogénszállító vezetékek építésével, üzemeltetésével, fenntartásával, rekonstrukciójával és üzemzavar elhárításával kapcsolatos együttműködésről szóló megállapodás módosítását. A márciusban aláírt dokumentum az új, Százhalombatta és az Ipolyság közötti szénhidrogén termékvezeték létesítésével függ össze. Akár 2 év börtönnel is büntethető lesz, ha valaki szándékosan, súlyosan valótlan vagyonnyilatkozatot tesz, mondta Magyar Péter miniszterelnök egy TV interjúban. A kormányfő közlése szerint a kabinet kedd este terjeszti be azt a mintegy 50 oldalas korrupcióellenes és átláthatósági törvénycsomagot, amely megerősítené az integritás hatóság jogkörét is. Hozzátette, jóval erősebb lesz az integritás hatóság jogköre, vizsgálhatja például a családtagok vagyonnyilatkozatait is, bár azok nem kerülhetnek nyilvánosságra, valamint kezdeményezhetné állami vezető.

0: tárolt göngyelegeket és felszámolják a tűzfészkeket. Ez még hosszú időt vesz igénybe, közölte a polgármester. Máté Antal hangsúlyozta, az óvintézkedések részeként a telephely környékéről az embereket kimenekítették. A katasztrófa védelem munkatársai Nyírbátor és környékén folyamatosan mérték a levegő minőségét. Rendőröknek hajtott egy autós a budai várnegyedben, a rendőrök elfogták az álmokfutót, közölte a budapesti rendőrfőkapitányság. Azt írták, a rendőrök a buszsáv szabálytalan használata miatt akartak megállítani egy autóst szerdán délelőtt Budapesten az Andrássy úton. Azonban a kocsi vezetője nem állt meg a rendőri jelzésre, hanem gázt adott és menekülni kezdett. Útközben újabb közlekedési jogsértéseket követett el. A Lánchídon keresztül az első kerületi Csónak utcáig jutott, ahol nekihajtott két motoros rendőr, majd nekitolatott egy rendőrautónak is. A rendőrök a gépkocsi vezetőit a helyszínen elfogták. Az elsődleges adatok szerint a motorosok nem sérültek meg, míg a rendőrautóban egy rendőr könnyű sérülést szenvedett.
1: Rádió Antrit időjárás.
0: Pénteken a fátyol és gomoly felhők mellett általában sok napsütés várható. Északkeleten néhány zápor, északnyugaton csepergő eső előfordulhat. Az északnyugati északi szél élénk lesz, a hőmérséklet hajnalban általában 6 és 14, de délután már 22 és 27 fok között alakul.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Antrit FM 101.
2: Induljon egy újabb óra Szekszárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
1: Igaz

Antrét. Get roll with the fever on the dance floor.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
2: Idősebb a kocsija, de nem akar vagyonokat költeni? Márka független Eurorepár szervizünk a 3 évnél idősebb autókra szakosodott és meglepően jó árakkal várja Önt. Foglaljon szervizidőpontot még ma, és 2 év garanciával megjavítjuk autóját. Eurorepar.hu.
3: Várja Önt a Kuleotek autószerviz Bonyhádon, a Petzel Mór utca 80-ban.
4: Dompepe hétfőket! Juhéj! Kihagyhatatlan hétindító akciós pizzák a dompepe.hu webshopban! Wow! Dompepe! Hétfőked!
5: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sugolab szolgáltatásait! Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorbanállás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap! Sugolab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sugokötőjellab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pontvezetőnél. Sugolab, legyen tisztában a vérképével.
0: Ennyi volt a reklám. Miért hallgatna a Budapesti Rádiót?
1: Ha van Szekszárd is.
0: Ez
1: a Rádió Andrit.
0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei. Escuchar rival.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Majd ha, vagy most Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
3: Haló, Sárvíz autóüveg kereskedés.
4: Haló, hónap mennénk a Bityúval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
3: Ön miben segíthetek?
4: Hát szélvédő kéne nekünk.
3: Milyen típusú az autó?
4: Autó? Miféle autó? Mink a lovaskocsival vagyunk, kérem!
5: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk. Sárvíz autóüveg kereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben. Telefon 74 410 187.
4: Haló, és a lóval mi lesz?
6: Pali! Hozd már a földnedves beton!
7: Dehogy hozom, majd hozza a betonüzem!
6: Miért? Találtál valami olcsó helyet?
7: Jobbat! Új betonüzem nyílt Szekszárdon. Egész júniusban ingyen hozzák ki a földnedves betont Szekszárd belterületén.
6: Ingyen? Jaj, azt szeretjük ám! Hol vannak?
7: Figyelj! Szekszárd, Bogyiszlói út 1, 30 491 80 82.
8: Új betonüzem a Bogyiszlói út 1-ben. Egész júniusban ingyenes szállítás földnedves betonra Szekszárdon. 30 491 80 82.
1: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
9: Berlinben tárgyalt a külügyminiszter, barna medvéket láttak az Aggteleki Nemzeti Parkban. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A magyar-német együttműködés legfontosabb kérdéseit tekintette át Orbán Anita külügyminiszter német partnerével, Johann Wadepul külügyminiszterrel szerdán Berlinben. Orbán Anita a Facebook oldalán azt írta, az egyeztetésen elkezdték előkészíteni az őszi német-magyar fórumot, amely szerinte idén különösen fontos jelképe lesz a két ország kapcsolatának. Céljuk írta, hogy ősszel miniszteri szinten is folytatódjon a párbeszéd. A tervek szerint a digitalizációért, az oktatásért, a közlekedésért és az energiaügyekért felelős miniszterek is egyeztetnek majd egymással, tette hozzá. A magyar diplomácia vezetője közölte, Magyarország készen áll arra, hogy Németországgal nyíltan, felkészülten és eredményorientáltan dolgozzon. A mentőknek egy pillanatra sem celeb arcokra, nem intézményvédő reflexekre és nem PR mondatokra van szükségük, hanem szakmai, őszinte, emberséges és tanulni képes kommunikációra. Írta az egészségügyi miniszter szerdán a Facebookon Szűcs Brigitta szóvivő kinevezése kapcsán. Hegedűs Zsolt bejegyzésében úgy fogalmazott, ha új rendszert, új szemléletet és valódi szakmai fordulatot akarnak a mentőknél, akkor nem elég szervezeti ábrákat módosítani vagy vezetőket cserélni. Újítani azt is, ahogyan az intézmény beszél önmagáról, a hibáiról, a betegekről, a dolgozókról és a nyilvánosságról, hangsúlyozta hozzátéve, ebben lehet fontos lépés Szűcs Brigitta megjelenése. Barna medvéket láttak az Aggteleki Nemzeti Park területén Jósvafűtől északra a szlovák határ közelében, közölte a Nemzeti Park Facebook oldalán. Mint írták, igazgatóságuk munkatársa kora délután látott egy anyamedvét és egy bocsot. Hangsúlyozták, hogy az észlelés a látogatók elől elzárt, fokozottan védett területen történt, távol a turista útvonaltól. A bejegyzésben arra kérik a Nemzeti Park vendégeit, hogy tartsák be a látogatási szabályokat. Közölték, hogy tilos a sátrazás, a bivakoló helyeken pedig célszerű az élelmiszert a fekvőhelytől távol elhelyezni. Felhívták a figyelmet, hogy a vadászok által használt etetőhelyeket is érdemes elkerülni. Felidézték, hogy az Aggteleki Nemzeti Park területén június első napjaiban két medveészlelés is történt, Szögliget és Ígerszög területén. A bíróság öt férfival szemben rendelt el kényszerintézkedést, a gyanú szerint ugyanis tiltott teljesítményfokozókkal és engedély nélküli gyógyszerekkel kereskedtek, és ebből évente 1 milliárd forintos bevételre tettek szert, közölte a Budapest környéki törvényszék. Azt írták, az ügyben a készenléti rendőrség nemzeti nyomozóiroda kábítószer bűnözés elleni hivatala bűnszervezetben elkövetett gyógyszerhamisítás büntette és más bűncselekmény miatt nyomoz. Hozzátették, a gyanú szerint az öt férfi 2020 óta együttműködött egy nemzetközi bűnözői csoportban, amely illegális gyógyszerek és potencia növelőszerek nemzetközi kereskedelmével foglalkozott.
1: Rádió Andrét időjárás.
9: Pénteken a fátyol és gomoly felhők mellett általában sok napsütés várható. Északkeleten néhány zápor, északnyugaton csepergő eső előfordulhat. Az északnyugati északi szél élénk lesz, a hőmérséklet hajnalban általában 6 és 14, de délután már 22 és 27 fok között alakul.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Antrit, FM 101.
0: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
1: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az este.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
2: Hamarosan megnyílnak az energetikai uniós pályázatok, elítéltek egy családot, amely rabszolgaként tartott egy nőt. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Júniusban 500 milliárd forintos keretben megnyílnak az energetikai uniós pályázatok áramhálózati és okosmérős fejlesztésekre. Ez pedig azt jelenti, hogy érdemi forrás jut a magyar villamos energiarendszer korszerűsítésére, közölte Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter Facebook oldalán. Felidézte, hogy a Tisza kormány történelmi sikert ért el. Összességében 16,5 milliárd euró uniós támogatás hazahozataláról állapodtak meg az Európai Bizottsággal. Ebből mint egy 1,5 milliárd euró jut villamos energiarendszer fejlesztésre. Rekord gyorsasággal nyitjuk újra a magyar felsőoktatás európai kapuit, közölte az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium. Azt írták, a kedden benyújtott az Európai Uniós forrásokhoz való hozzáférés érdekében szükséges egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslattal a tárca megkezdi az akadémiai szabadságot és az egyetemi autonómiát sértő, átláthatatlanul működő közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok rendszerének felszámolását, és ezzel együtt biztosítja, hogy a magyar felsőoktatás ismét teljes jogú résztvevője legyen az európai oktatási és kutatási együttműködéseknek. Hozzátették, a törvényjavaslat célja újra elérhetővé tenni a magyar hallgatók és kutatók számára az Erasmus és a Horizon programot, valamint hozzáférést biztosítani ahhoz a 2,2 milliárd eurónyi Európai Uniós forráshoz, amely a magyar felsőoktatás fejlesztését szolgálhatja. Magyarországon már nem áll rendelkezésre elegendő hazai munkaerő a Masterwood növekvő termelési igényeinek kielégítésére, ezért külföldi munkavállalók bevonására szükség van, mondta Bárány László, a vállalat ügyvezető igazgatója egy szerdai budapesti szakmai konferencián. Hozzátette, ha nem tudnak külföldről munkaerőt behozni, akkor biztosan nem építik meg a 120 milliárd forintból tervezett új gyárukat Magyarországon, sőt a magyar termelést is csökkenthetik. Nem jogerősen 14, illetve 10 év fegyház, illetve börtönbüntetésre ítélte a nyíregyházi törvényszék azt a pátrohai házaspárt, akik egy hajléktalan nőt közel egy éven keresztül rabszolgaként tartottak fogva és súlyosan bántalmazták, emiatt pedig az asszony meghalt. A nő élelmezéséről nem gondoskodtak megfelelően, önállóan nem vehetett ki élelmiszert a hűtőszekrényből sem. A földön kellett aludnia, engedély nélkül a házat sem hagyhatta el. Az asszonyt a férfi ököllel is sodrúfával rendszeresen, felesége pedig puszta kézzel alkalomszerűen bántalmazta. Eleinte házi szolgaként, később már rabszolgaként bántak vele. Amikor az asszony meghalt, egy aszódi társasház parkolójában kirakták az élettelen testet, zsebébe tették a személyigazolványát és a bankkártyáját, majd hazamentek. A nő holttestét arra járó gyermekek találták meg, halálát agyzúzódás, éheztetés és kihűlés okozta.
1: Rádió Andrét időjárás.
2: Pénteken a fátyol és gomoly felhők mellett általában sok napsütés várható. Északkeleten néhány zápor, északnyugaton csepergő eső előfordulhat. Az északnyugati északi szél élénk lesz, a hőmérséklet hajnalban általában 6 és 14, de délután már 22 és 27 fok között alakul.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Andrét, FM 105.1.
0: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
1: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az este.

0: Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
1: A miniszterelnök szerint nem állt ki az elesettek mellett a köztársasági elnök. 29 új hunortag tett fogadalmat. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Súlyog Tamás egyszer sem állt ki a bántalmazott gyermekek vagy az orbáni hatalom által üldözött civilek és a jogállam mellett, de a saját pozíciója miatt minden nap külföldön panaszkodik, írt a szerdai Facebook bejegyzésében a miniszterelnök. Magyar Péter a bejegyzéshez fűzött kommentjében az államfő által egy svájci heti lapnak adott interjúra utalva megjegyezte, most épp annak a svájci lapnak panaszkodik, amelynek főszerkesztője 2 éve Orbán Viktort kísérte Moszkvába. Ebből az interjúból Súlyog Tamás szerdán a Facebook oldalán azt emelte ki, a magyar rendszerben az elnöknek és a miniszterelnöknek együtt kell működnie. Ezt az együttműködést kezdettől fogva felkínáltam, ugyanakkor a magyar alkotmányjog hagyományok szerint teljesen egyedülálló az, hogy a miniszterelnök lemondásra szólítja fel az elnököt, többször következetesen, kizárólag politikai okból, tette hozzá. A kulturális államtitkárságon használt antik bútorok visszaszállítását kezdeményezte az Iparművészeti Múzeumba Nagy Ervin kultúráért felelős államtitkár. A politikus a közösségi oldalán jelentette be a döntést, amelyet közvagyon kezelésével indokolt. Nagy Ervin kultúráért felelős államtitkár egy szerdán a közösségi oldalára feltöltött videóban a kulturális államtitkárság épületéből bejelentkezve beszélt arról, hogy az ott található régi antik bútorokat elődje hozatta át az Iparművészeti Múzeumból, de az államtitkár szerint azoknak a tárgyaknak, amelyek múzeumi gyűjteményből származnak, elsősorban közgyűjteményekben van a helyük. A katasztrófavédelem központi mentőszervezeténél 56-an tettek esküt, miután részt vettek egy 3 napos szimulációs gyakorlaton Hajdúszoboszlón, a katasztrófavédelmi kiképző és raktárbázison. Tájékoztatta a Hajdú-Bihar vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság szerdán közleményben az MTI-t. 29 új hunortag tett ünnepélyes keretek között fogadalmat, valamint a tavaly novemberben sikeres gyakorlatot végrehajtó 27 ember. Az eskütételen Erréi Krisztián tűzoltó vezérőr nagy a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság műveleti főigazgató helyettese azt mondta, hogy a Hunor mentőszervezet Magyarország legnagyobb hivatásos mentőcsapata, amelynek tagjai önként vállalták, hogy itthon és a határon túl is bevethetőek legyenek. A tervek szerint a perbeszédek elhangzása után hamarosan ítéletet hirdet a debreceni járásbíróság annak a mozdonyvezetőnek az ügyében, aki a vád szerint elaludt és az általa vezetett tehervonattal egy személyi vonatba hajtott még 2023 őszén Sápnál, közölte a debreceni törvényszék. A vádirat szerint a mozdonyvezető az éjszakai órákban indult útnak Visontáról Biharkeresztesre egy magánvasút társaság tulajdonában lévő 28 tartálykocsiból álló tehervonat szerelvénnyel. A mozdonyvezető hajnali 4 óra körül a Hajdú-Bihar vármegyei Sáp település felé haladva elaludt, ezért a vasútállomásra érve nem vette észre a tilos jelzést, és megállás nélkül nekiütközött az ugyanazon a vágányon várakozó személyvonatnak.
0: Rádió Andrét időjárás.
1: Pénteken a fátyol és gomoly felhők mellett általában sok napsütés várható. Északkeleten néhány zápor, északnyugaton csepergő eső előfordulhat. Az északnyugati északi szél élénk lesz, a hőmérséklet hajnalban általában 6 és 14, de délután már 22 és 27 fok között alakul.
0: Rádió Andrét, FM 105.1.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság egész éjjel.

0: legszebb, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
1: Kezdeményezték az országgyűlés rendkívüli ülésének összehívását. Rendőröknek hajtott egy autós a Budai Várnegyedben. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Az országgyűlés rendkívüli ülésének összehívását kezdeményezte jövő hét kedre a miniszterelnökséget vezető miniszter. Az erről szóló dokumentum szerdán került fel a parlament honlapjára. Rúf Bálint 5 indítvány megtárgyalását javasolja az országgyűlésnek. A miniszterelnökséget vezető miniszter a rendkívüli ülés napirendjére javasolja venni Magyarország és Szlovákia közötti a közös államhatárt keresztező szénhidrogénszállító vezetékek építésével, üzemeltetésével, fenntartásával, rekonstrukciójával és üzemzavar elhárításával kapcsolatos együttműködésről szóló megállapodás módosítását. A márciusban aláírt dokumentum az új, Százhalombatta és az Ipolyság közötti szénhidrogén termékvezeték létesítésével függ össze. Akár 2 év börtönnel is büntethető lesz, ha valaki szándékosan, súlyosan valótlan vagyonnyilatkozatot tesz, mondta Magyar Péter miniszterelnök egy TV interjúban. A kormányfő közlése szerint a kabinet kedd este terjeszti be azt a mintegy 50 oldalas korrupció ellenes és átláthatósági törvénycsomagot, amely megerősítené az integritás hatóság jogkörét is. Hozzátette, jóval erősebb lesz az integritás hatóság jogköre, vizsgálhatja például a családtagok vagyonnyilatkozatait is, bár azok nem kerül nyilvánosságra, valamint kezdeményezhetné állami vezetők elmozdítását, ha törvénytelen vagyonszerzés lát. Hozzátette, innentől fogva már érdekesek lesznek a vagyonnyilatkozatok. Több mint 1000 tonna húst tároltak a nyírvátori üzem szerda hajnalban kigyulladt raktárában, mondta Máté Antal, a várospolgármestere egy videós Facebook bejegyzésben. A térség országgyűlési képviselője szerint a közösségi médiában tett bejegyzése szerint az üzemben határérték feletti ammónia koncentrációt mértek. A helyi hatóság vezetője azt mondta, a tűz terjedését megfékezték, most ez a feladat, hogy a tűzzel érintett készáró raktárban a tűzoltók kibontsák az ott tárolt göngyelegeket és felszámolják a tűzfészkeket. Ez még hosszú időt vesz igénybe, közölte a polgármester. Máté Antal hangsúlyozta, az óvintézkedések részeként a telephely környékéről az embereket kimenekítették. A katasztrófa védelem munkatársai Nyírbátor és környékén folyamatosan mérték a levegő minőségét. Rendőröknek hajtott egy autós a Budai Várnegyedben, a rendőrök elfogták az álmokfutót, közölte a budapesti rendőrfőkapitányság. Azt írták, a rendőrök a buszsáv szabálytalan használata miatt akartak megállítani egy autóst szerdán délelőtt Budapesten az Andrássy úton, azonban a kocsi vezetője nem állt meg a rendőri jelzésre, hanem gázt adott és menekülni kezdett. Útközben újabb közlekedési jogsértéseket követett el. A Lánchídon keresztül az első kerületi Csónak utcáig jutott, ahol nekihajtott 2 motoros rendőrnek, majd neki tolatott egy rendőrautónak is. A rendőrök a gépkocsi vezetőit a helyszínen elfogták. Az elsődleges adatok szerint a motorosok nem sérültek meg, míg a rendőrautóban egy rendőr könnyű sérülést szenvedett.
0: Rádió Andrét időjárás.
1: Pénteken a fátyol és gomoly felhők mellett általában sok napsütés várható. Északkeleten néhány zápor, északnyugaton csepergő eső előfordulhat. Az északnyugati északi szél élénk lesz, a hőmérséklet hajnalban általában 6 és 14, de délután már 22 és 27 fok között alakul.
0: Rádió Andrét, FM 105.1. Induljon egy újabb óra Szekszárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság egész éjjel.

Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

nekem csak az a gyönyörű, és veled repülök, te is kapaszkodj belém. Legyőzöl és fölemelsz, s akkor minden az enyém, s már nem hallok semmit, csak a lélek.